Élvezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: friss kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összeköt.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: a rádió játssza a Fox kedvenceit. Fox FM. Összeköt.
1: Perceg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szoros nemzetközi vízi útvonalán. Az elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését, írja az MTI. Trump az amerikai haditengerészettől származó friss tájékoztatásra hivatkozott internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amelyben arra figyelmeztette Iránt, hogy bármely hajót, amely megkísérelt további aknákat elhelyezni, az amerikai hadierő azonnal és szisztematikusan elpusztítja, amit zéró tolerancia politikának nevezett. Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Újabb pályázatot hirdetett Paksváros önkormányzata a helyi védett értékek és épületek felújításának támogatására. A cél a településkép megőrzése és a védett építészeti örökség helyreállítása. Paks közigazgatási területén a helyi egyedi vagy területi védelem alatt álló épületek, épületrészek és műtárgyak tulajdonosai igényelhetnek támogatást a 2026-os év második félévi pályázatán. A támogatás a külső homlokzatok, tetők, nyílászárók, kerítések és kapuk felújítására, valamint a szerkezeti állékonyságot biztosító munkákra használható fel. A pályázat benyújtási határideje október 31-e, a részletes kiírás és a védett értékek listája a paks.hu oldalon érhető el, a kérdésekkel pedig a főépítési csoportot lehet keresni. Mint minden évben, így 2026-ban is szeptember 1-én kezdődik a tanítási időszak, ami idén keddre esik. Korábbi években többször előfordult, hogy ezzel egyidejűleg új menetrendváltozatot vezetett be a Paksi Közlekedési Kft. Apró módosításokkal. Idén azonban ilyen nem történt, ezért a társaság most nem változásról számol be, hanem csak felhívja utasainak figyelmét, hogy a megszokott és érvényben lévő menetrendben jövő hét 2-től ismét a tanítási időszakra vonatkozó jelzéseket kell keresni, ami a gyakorlatban két fontos változást jelent a nyári időszakhoz képest. Szeptember 1-től kezdődően az eddig 1-es néven a strandi közlekedő járatok ismét 1-es néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró Ürgemezei strand érintése nélkül. Azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi, téli vagy tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1A járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi közlekedési rend áll vissza, a menetrend megváltozása nélkül. A kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központ szervezésében nyárbúcsúztató vigadalommal köszön el Paks a nyártól. Az eseményt jövő hét hétfőn, vagyis augusztus 31-én tartják meg az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. Az eseményre mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hogy az iskola kezdés előtti utolsó napon még kiélvezhessék a vakációt. A Paksi Ökocsiga játszóház jóvoltából pedálos gokártok, vonatos terepasztal, virtuális játékok és autószimulátorok biztosítják az élményeket, viszont aki nyugalmasabb programra vágyik, az csatlakozhat a kézműves foglalkozásokhoz és a kreatív sarokhoz.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattanót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, szenior idényében pedig elnyerte az Amerika East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
2: I'm from Minneapolis, Minnesota.
3: Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitás. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődni, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Összeköt.

0: Visszaköt.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

Keresek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A MOHU mobil visszaváltó automatát szállítatott a kalocsai laktanyába a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve. A környezetvédelmi célokat és közösségi felelősségvállalást egyszerre szolgáló megoldás lehetővé teszi, hogy a Paks térségében szolgálatot teljesítő katonák az összegyűjtött jelentős mennyiségű palackot, dobozt és üveget a lehető legkönnyebben visszaválthassák, így azok visszakerülnek a körforgásos gazdaság rendszerébe, írták a MOHU-nak az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. Úgy fogalmaztak, az akció jól példázza, hogy összefogással gyors és eredményes választ lehet adni egy kihívásra. Újabb pályázatot hirdetett Paksváros önkormányzata a helyi védett értékek és épületek felújításának támogatására. A cél a településkép megőrzése és a védett építészeti örökség helyreállítása. Paks közigazgatási területén a helyi egyedi vagy területi védelem alatt álló épületek, épületrészek és műtárgyak tulajdonosai igényelhetnek támogatást a 2026-os év második félévi pályázatán. A támogatás a külső homlokzatok, tetők, nyílászárók, kerítések és kapuk felújítására, valamint a szerkezeti állékonyságot biztosító munkákra használható fel. A pályázat benyújtási határideje október 31-e, a részletes kiírás és a védett értékek listája a paks.hu oldalon érhető el, a kérdésekkel pedig a főépítészi csoportot lehet keresni. Janikovszky Éva emlékműsorral, irodalmi estekkel és kézműves foglalkozásokkal várja az érdeklődőket az ősz folyamán a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtára. Szeptember 8-án az irodalmi önképzőkörben Nádasdy Ádám munkásságát dolgozzák fel, míg 11-én Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta tart előadást a szűz csillagjegy szimbolikájáról. A centenárium alkalmából szeptember 15-én kedden délután 5 órakor egy zenés felolvasó színházi előadással emlékeznek Janikovszky Évára a könyvtár galériában, a hónap végén, szeptember 29-én pedig Hidasi Judit írónővel találkozhat az olvasó közönség. Októberben a legfiatalabbakat is várják, október 3-án Kovács Gábor muzsikus segítségével saját furuját készíthetnek a gyerekek, 9-én pedig Madaras Balázs mutatja be a Mesél az ég című könyvét. A heti rendszerességű ringató foglalkozások kedden délelőttönként továbbra is változatlanul várják a kisgyermekes családokat. Az országos rendőrfőkapitány számos kiváló Tolnavármegyei rendőr munkáját ismerte el. A jutalmakat dr. Kucik János Zoltán országos rendőrfőkapitány helyettes augusztus 19-én Budapesten az országos rendőrfőkapitányság épületében megtartott ünnepi állománygyűlésen adta át, tájékoztatott a Tolnavármegyei rendőrfőkapitányság. Dr. Mecser Tamás rendőrvezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, Bognár Péter rendőrőrnagyot a Tolnavármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztályvizsgálati alosztály vezetőjét az elmúlt években végzett kiemelkedő teljesítménye alapján soron kívül rendőr alezredessé léptette elő. Az országos rendőrfőkapitány Berta Balázs rendőrfőhadnagyot, a Dombovári rendőrkapitányság rendészeti osztály igazgatás rendészeti alosztály főelőadóját soron kívül századossá léptette elő, mivel az elmúlt években munkáját magas szinten látja el, munkavégzésének intenzitása és minősége pedig kiemelkedő. Horváth Sándor rendészeti igazgatási alkalmazott, a Tolnavármegyei rendőrfőkapitányság hivatal szakügyintézője tartósan jó színvonalú, kiegyensúlyozott megbízható munkája elismeréseként pénzjutalomban részesült. A Veterán Rendőrök Szövetségének jelölése alapján dr. Kovács Zoltán nyugállományú rendőrezredes, a Tolnavármegyei rendőrfőkapitányság egykori rendészeti rendőrfőkapitány helyettese jutalmat vehetett át az ünnepségen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! ébresztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek augusztus 27-én csütörtökön reggel. Megkezdjük ma reggeli élesztő című műsorunkat, ahol ma rengeteg érdekes vendégem lesz, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni, de mielőtt ezt elárulnám, előtte még azért annyit hagy mondjak el, hogy remélem mindenki jól aludt, és aki úton van, annak természetesen jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Egyébként az Útinform információi szerint jelenleg az utakon egyelőre minden rendben, balesetről, illetve torlódásról nem tudunk a vételkörzetben. Az M0-es autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon az M5-ös autópálya és az 5-ös főúti csomópontok közötti szakaszon a 29-es és a 27-es kilométer között hézakkijöntés miatt a hajnali órákig lezárták a középső és a belső sávot, tehát most még, ha valaki esetleg arra közlekedne, majd vagy arra tartana, lehet, hogy ott talál egy kis fennakadást, de alapvetően valószínűleg addigra már, mire felértek, már ott sem lesz semmi különösebb, de az M0-áson meg mindig tudjuk, hogy van torlódás, úgyhogy ott mindig számíthattok rá természetesen, de ne legyen így, legyen szerencsétek. Aztán egy másik közérdekű hírrel még szeretnék szolgálni, méghozzá E.ON áramszünet lesz majd szeptember 3-án csütörtökön, azaz egy hét múlva, reggel 8 és 15 óra között Paks területén, méghozzá a Kurzgyörgy utcában, illetve a Mély utcában, a Kurzgyörgy utcából is a páros oldalon az 50-től a 90-es házszámig, illetve a páratlan oldalon az 55-től a 83-as házszámig lesznek érintettek a házak. Az áramszünet oka oszlopcsere, illetve hálózat karbantartás. Nos, egyébként az idő az nagyon kellemes, ma még kellemes időnk lesz, aztán újabb felmelegedésre lehet számítani, odakint jelenleg 20 fokot mutat a stúdió hőmérő, és az időjárás előrejelzés szerint, az időkép szerint ma még kellemes időnk lesz, sok napsütésben lesz részünk, csak kisebb fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és a keleti-délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, kora reggel 17, délután pedig 28 fok körüli hőmérsékleteket mérhetünk, amint azt mondtam, 20 fok van jelenleg itt Pakson, gondolom a térségben is nagyjából hasonló hőmérsékleteket lehet mérni a vételkörzetben, és holnap pedig országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Esni sehol sem fog, országszerte élénk a Dunántúl északi részén erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet. Hajnalban nagyjából 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 29-37 fok között alakulhat. A Dráva mentén lesz a legmelegebb, úgyhogy itt azt hiszem, hogy Pakson is azért a melegebb hőmérsékletekre számíthatunk, és ha előre tekintünk pár napot itt az időjárás és a hőmérsékletek tekintetében, bizony még szeptember 1-én iskola kezdéskor is nagyjából olyan 33 fokot jeleznek előre, úgyhogy nem lesz az az érzésünk, hogy megkezdődött az ősz, az egészen biztos. És akkor nézzük, hogy kik lesznek ma reggel a vendégeim, mert hogy lesznek, és nem is kevesen. Ugye 7 óra után majd hallhattok egy beszélgetést, amit tegnap Andi rögzített, ugyanis itt volt nálunk dr. Csurgó Attila ezredes, aki a fenékküszöb építésén dolgozó honvédeknek a parancsnoka itt a helyszínen, és ezt a beszélgetést hallhatjátok majd 7 óra után. Utána 7:30-tól Tóth Györgyivel beszélgetek majd a Bárka Fesztiválról, hiszen Tolnán szeptember 11-én és 12-én kerül sor Tolna egyik legnagyobb szabású rendezvényére, ez a Bárka Fesztivál, úgyhogy a programokról fogunk dumálni majd Györgyivel, a művelődési központ vezetőjével. 8 óra után érkezik hozzám, egészen pontosan kapcsolom majd az éteren keresztül Homonnai Zsoltot, az Operett Színház művészeti vezetőjét, aki egyben a Mindig itt leszünk Mohács 500 Rock Musical rendezője, aminek az ős bemutatója most augusztus 29-én. A Mohácsi csata 500. évfordulóján lesz Mohácson, a Mohácsi főtéren, és 9 óra után pedig Györfi Milán, a Paksi FC fiatal játékosa lesz a vendégem, akivel kidumáljuk majd az Újpest elleni mérkőzést, És hát természetesen Milánnal beszélgetünk egy kicsit arról is, hogy hogy lett belőle focista. Szóval érdemes lesz minket hallgatni, hozok még közérdekű információkat, egyéb zenei és kulturális érdekességeket is. Páfi Kati jóvoltából a Mohácsi emléktábla avatásról egy riportot, és természetesen sok-sok jó zenét, amire érdemes lesz kavargatnotok a reggeli kávétokat. Tartsatok velem ma reggel is az élesztőben a mikrofonnál. Egészen 9:30-ig Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem, és ébredjetek velem.

0: menni.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: 6 óra 20 perckor folytatódik az Élesztő, augusztus 27-én, csütörtökön, Gáspár neve napján. A Gáspár nevű hallgatóinkat Isten éltesse sokáig, legyen csodálatos napjuk, boldog névnapot kívánunk innen a stúdióból nekik, és természetesen azoknak is kellemes, szép napot kívánunk, akik ezen a korai órán már minket hallgatnak. A folytatásban egy pályázati felhívást fogok közé tenni, már nem én, hanem igazából az önkormányzat tette közé, én csak elmondom, hogy miről van szó, és ha valakit érint, akkor utcú neki pályázhat. Egészen konkrétan október 31-ig lehet beadni a helyi

védett értékek felújításának támogatására kiírt pályázatot. Pályázni a Paksváros közigazgatási területén a helyi egyedi védelem alatt álló épületekre, a helyi védett területen álló épületekre, a helyi védett épületrészekre, vagy a helyi védett műtárgyakra vonatkozóan lehet. A helyi védett érték teljes felújítása, korszerűsítése, külső és az ezzel összefüggő belső helyreállítása esetén a településképben megjelenő külső homlokzat domináns elemeinek leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállításának költségeihez, a támogatás a városképben megjelenő homlokzatok, tetőzetek, nyílászárok, az utcaképet meghatározó hagyományos épített kerítések, kapuk, támfalak és ezen szerkezetek állékonyságát biztosító építési munkáira, valamint a teljes bontás utáni újjáépítésre is, abban az esetben, hogyha az eredeti történeti állapot rekonstruálása a cél. A részletes pályázati kiírást, illetve a helyi védett értékek listáját a paks.hu oldalon a lakossági pályázatok címszó alatt lehet megtalálni. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Petsz Ildikó főépítészi csoportvezetőnél a petsz.ildikó@paks.hu e-mail címen, vagy a 0675 836 98-as telefonszámon. És még egy közérdekű információ, hiszen kezdődik a tanév és a Paks busz. Ennek megfelelően szeptember 1-től kezdődően az eddig 1-es néven a strandig közlekedő járatok ismét 1-es néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró űrgemezei strand érintése nélkül, és azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi-téli-tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1-a járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi menetrend áll helyre, úgyhogy ha valakit ez érint, akkor ez egy fontos információ, azt gondolom. Most akkor megyünk tovább, előbb zene következik, majd Robi hozza nektek a híreket, a hírek után pedig a programajánlóval térek majd vissza, illetve fél hét után szó lesz majd a Mohács 500 emléktábla avatásról is. Páfi Kati jóvoltából hozok majd erről egy kis beszámolót.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Életének 84. évében meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporter, szerda reggel Gombosszegi otthonában, írja az MTI. Az író személyét és életművét számos kortárs művész, kiadó és politikus méltatta. A német nyelvterületen megjelent nekrológok összességében olyan európai rangú íróként mutatják be Nádas Pétert, akinek prózájában a személyes emlékezet, a történelmi trauma és az emberi test tapasztalata szorosan összekapcsolódott. Számos elismerést kapott, köztük Kossuth és József Attila díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Würth díjat, a Németországi Szövetségi Köztársaság érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Újra névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi Atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Mint minden évben, így 2026-ban is szeptember 1-én kezdődik a tanítási időszak, ami idén kedre esik. Korábbi években többször előfordult, hogy ezzel egyidejűleg új menetrendváltozatot vezetett be a Paksi Közlekedési Kft. Apró módosításokkal. Idén azonban ilyen nem történt, ezért a társaság most nem változásról számol be, hanem csak felhívja utasainak figyelmét, hogy a megszokott és érvényben lévő menetrendben jövő hét 2-től ismét a tanítási időszakra vonatkozó jelzéseket kell keresni, ami a gyakorlatban két fontos változást jelent a nyári időszakhoz képest. Szeptember 1-től kezdődően az eddig 1-es néven a strandi közlekedő járatok ismét 1-es néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró Ürgemezei strand érintése nélkül. Azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi, téli vagy tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1-a járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi közlekedési rend áll vissza, a menetrend megváltozása nélkül.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattonót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, szenior idényében pedig elnyerte az Amerika East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
2: I'm from Minneapolis, Minnesota.
3: Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitás. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődni, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A folytatásban nézzük akkor a programokat. Augusztus 28-án, vagyis holnap Kalocsán lép fel Nyitrai Gergő, a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola tanulója, úgyhogy aki szereti a harmonika zenét, az egy mini koncertet láthat tőle. Pénteken 18 órai kezdettel a Kalocsai Művelődési Központban. Szintén augusztus 28-án egy fergeteges nyári előadás keretében a Holnap hajnalig című előadást mutatja be neoton slágerekkel fűszerezve a Zsigmond Lala Musical Studio, úgyhogy ha esetleg valaki augusztus 20-án lemaradt volna neoton koncertről, vagy egyébként akkora neoton fan, hogy bárhol, bármilyen körülmények között szereti hallgatni a neoton slágereket, akkor Simontornyán, méghozzá Simontornyai vár udvarán a helye, augusztus 28-án 20 órakor tehát. Egyébként a jegyinformációkért a 0674-486-354-es telefonszámot, vagy az info@zsigmondlala.hu e-mail címet, illetve a simontornyai.vár@gmail.com-ot lehet megkeresni, ha valaki szeretne érdeklődni. Rossz idő esetén pedig nem kell félni, mert hogy a Fried Művelődési Ház és Könyvtár Színház termébe kerül az előadás, ha esetleg esne az eső. Aztán szintén augusztus 28-án jazzhajó lesz itt Pakson, a Dunaparton, a Dunaparti hajón, ami korábban egyszer egy nagyon-nagyon sikeres rendezvény volt, azt most megismétlik, tehát augusztus 28-án. És nézzük augusztus 29-ét. Augusztus 29-én például Gerjenben nyárzáró forgatag lesz, ez pedig hát egy ilyen családi rendezvényt foglal magában. Aztán augusztus 30-án érkezik a Tehetségművészeti Korzó Paksra, egészen pontosan a Tehetségművészeti Iskola tartja ezt, egy szinte délután 2-től egész estig tartó programot, ahol lesznek különböző táncbemutatók, tánctanulás, és még utcaszínház is, úgyhogy érdemes lehet felmenni a paksfm.hu/programajánló menüpontba, amit mindig hangsúlyozok nektek, mert hogy a részletes programot végig tudjátok nézni, és nem csak a most közel jövő programjai tekintetében, de már igazából november, sőt decemberi programok is vannak fenn a térségből. Augusztus 31-én majd a bűnmegelőzés és a baleset megelőzésé lesz a főszerep a Next Zóna elnevezésű nyárbúcsúztató vigadalom kapcsán, amit az Atomtéren fognak tartani délután 15 óra és 19 óra között, ez ugye a hétfőre esik, tehát augusztus 31-ére. Nagyon sokféle gyerekprogram lesz, de mindeközben azért a gyerekek játszva megtanulják azt, hogy hogyan óvják meg az egészségüket, az épségüket, a testi épségüket, és hogy hogyan mondjanak például nemet a drogokra. Úgyhogy ez is egy jó kis program lehet gyermekekkel. Aztán szeptember 2-án Paksi termelői piac lesz, egészen pontosan a Paksi piac téren, úgyhogy oda is érdemes lehet kilátogatni, méghozzá 16 órai kezdettel. Aztán szeptember 3-án egy, hát mondhatni, színész ikon érkezik ide Paksra, a Csengely Dénes Kulturális Központba, ugyanis 17 órai kezdettel Rudolf Péterrel és Spáh Dáviddal beszélgetnek majd a Nem tűntem el című Richter Gedeon dokumentum játékfilmről, és ennek alapján egy ilyen közönség találkozó lesz, 18 órától vesz ezen részt Rudolf Péter, aki egyébként Richter Gedeont alakítja ebben a dokumentumfilmben. Úgy szintén szeptember 3-ától 5-éig érkezik a Paksi Borbála fantasztikus programokkal. 3-án többek között fellép majd a Cimbali Band, aztán a Medinai Tambura Zenekar, illetve ismét bemutatásra kerül a Fényre írt szó. Ez a produkció már egyszer volt a Paksi Művelődési Központ, illetve a Paksi Csengely Dénes Kulturális Központban. Ugye ezt a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársai és Paksi előadók, Paksi színjátszók vitték színpadra. Fantasztikus, szenzációs látványvilág, egy nagyon jó történet, érdemes megnézni. A Medinai Tambura Zenekart nem kell bemutatni, és a többiek pedig Cimbali Band, illetve a Zuboy zenekar, ugye ők pedig számomra is ismeretlenek, viszont amit tudok róluk, az alapján érdemes lesz azért mégiscsak kimenni és meghallgatni őket. 18 órakor kezdődik a Cimbali Band, és utána pedig 7:30, 8 óra és 21 óra 30-kor kezdődnek a többi programok. Szerintem most egyelőre ennyit mondok, és akkor majd még a mai nap folyamán a többiek kirészletezik a többi napot, mert hogy szeptember 4-én és 5-én is Borbála lesz, de hát egyelőre maradjunk ott, hogy az első napon legyünk túl. Jó kis program lesz a Paksi Sárgödör téren, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni. Addig pedig hallgassátok a Paks FM-et, most ismét zenével folytatjuk, és a zenék után majd még visszajövök, méghozzá Pálfi Kati jóvoltából, Mohács 500. évfordulójáról lesz szó.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő.
1: Ez még mindig az élesztő, és ahogy ígértem, most Páfi Kati kolléganőm jóvoltából, annak az emléktáblának a felavatásáról lesz szó, amit a Paksi Városi Múzeumban, a Deákházban avattak fel kedden, a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, mert hogy, mint azt tudjátok, 1526. augusztus 29-én volt az a bizonyos Mohácsi csata, amit nagyon sokszor emlegetünk a magyarok kapcsán, nekünk Mohács kell, nekünk akkora vereségek és pofonok kellenek, hogy felébredjünk, mint a Mohácsi csata volt, ugye szoktuk ezt mondani. Nos hát, ez egy 1926-os kezdeményezésnek a folytatás, ez az emléktábla avatás, és az ünnepségen Barnabás István alpolgármester mellett többek között dr. Lengyel Róbert Siófokváros polgármestere is tartott egy emlékező beszédet, a rendezvényen Szabó Dávid énekelt és gitározott. Dávidnak a személye szerintem már önmagában garancia arra, hogy valami élvezetes emlék, megemlékezés, ünnepség került ott megtartásra. A paksi ünnepségen egyébként egy lovas történelmi hagyományőrzőkből álló zarándoklat is tiszteletét tette. 500 kilométerre tervezett útjuk során Lóháton emlékhelyről emlékhelyre haladva idézik fel az 1526-os Mohácsi csata előtti eseményeket, és ezáltal tisztelegnek a hősök emléke előtt. A paksi táblaavatást egyébként koszorúzás követte, majd tudományos előadások zárták az ünnepséget a múzeum emeletén. Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense például a Mohácsi csata korszakáról és a történelmi háttérről beszélt az érdeklődőknek, valamint dr. K. Németh András, a Wosinski Mór Múzeum tudományos titkára, régésze és főmúzeológusa, Paks Mohács előtt és után címmel tartott egy beszámolót. Siófok polgármestere, dr. Lengyel Róbert nem csak egykori paksi lakosként kötődik a városunkhoz, hanem a megemlékezés témájának és történelmi korszakának elkötelezett kutatójaként is. Páfi Katalin kolléganőnk az ünnepség után beszélgetett vele, a következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
2: Mohács 500 emléktábla avatás ünnepsége most ért véget ezekben a percekben, és itt ül mellettem dr. Lengyel Róbert, aki úgy szintén egy rövid kis ismertetővel, illetve ilyen ünnepélyes beszéddel járult hozzá az avatáshoz. Ami miatt érdeklődnék nálad, elsősorban az, hogy ugye tudjuk, hogy paksi kötődésed van, de milyen kötődésed van magához, ehhez a témához? A madarak azt csiripelték a fülembe, hogy te nagyon szereted kutatni, illetve kutatod ezt a témát. Hogy mind kerültél közelebbi kapcsolatba a témával?
3: Hát szerintem már az anyatejjel szívtam magamba, ahogy megtanultam olvasni, már történelmi könyveket olvasgattam gyerekkoromban. Hát ugye a klasszikus az Egri csillagok, ami ráirányította a fókuszt a török korra, és hát egyszer csak azon kaptam magam, hogy ez a török háborúk időszaka engem kifejezetten érdekel. És volt egy olvasmány élményem Tomori Pálról, a kalocsai érsekről, és az ő személyisége volt az, ami végérvényesen ide kötött Mohácshoz. És igazából nem is bántam meg, mert minél jobban megismertem Tomorit, annál nagyobb tisztelője lettem, és az előbb valakinek úgy fogalmaztam, hogy egy ilyen középkori példaképet, ha kéne neveznem, nekem Tomori lenne, aki egy kiváló katona volt, egy kiváló ember volt, és hát az olvasmány élményeim alapján egy kiváló főpap is. Tehát minden megvolt abban az emberben, ami abban a korban értékesített valakit.
2: Kutatni mennyire van időd, energiád ezt a témát, és egyáltalán úgy milyen irányvonal az, ami téged érdekel?
3: Hát engem elsősorban a hadtörténeti része érdekel. Magyar sereg, török sereg, fegyverzet, felszerelés, ez az, ami leginkább érdekfeszítő nekem. És hát, hogy időm van-e, hát nyilván szabadidőm terhére csinálom ezt. Hát különösen a hosszú téli estéken ez rendkívül jó időtöltés, meg hát nagyon csöndben mondom, hogy könyvírással is próbálkozom. Elkezdtem írni már tavaly Tomori Pálnak az életrajzi regényét, úgyhogy azzal haladgatok lassan, de majd előbb-utóbb elkészül, remélem, hogy ki is fogom tudni adatni.
2: Most itt nagyon készülötsz föl az előadásokra, gondolom.
3: Hát az a furcsa helyzet állt elő, hogy Négyesi Lajos ezredes úr az előadó, és hát a hétvégén Siófokon szintén megemlékeztünk Mohácsról, és szintén Négyesi Lajos volt az előadó, tehát meghallgatom újra. Teszem hozzá, hogy nem fog nehezemre esni, mert jó előadóról beszélünk, nagy tudású emberről, és hát a jó pap holtig tanul alapon, minden videóját megnéztem ezredes úrnak, és mivel itt most megint lehetősége van meghallgatni, biztos vagyok benne, hogy megint lesz néhány olyan mondat, amit korábban nem hallottam, úgyhogy érdeklődve várom.
2: Utóbbi időben egyre többet fordulsz elő Pakson, gondolom több oka is van. Előszeretettel hívnak egyébként különböző rendezvényekre is, ha jól tudom.
3: Ez így van. Hát különösen azóta, mióta az új városvezetés van, tehát amióta Anita itt a polgármester, azóta úgy gondolom, hogy valóban több hivatalos rendezvényre is kaptam meghívást. De hát előtte is jöttem, mert a horgászat az ide köt, tehát a füzes meg a kondor, és hát kötelező megjelenéseim vannak a paksi halakat illetően is. Meg hát itt lakik a fiam, tehát az Olivér fiam továbbra is paksi. Úgyhogy itt dolgozik, itt él, még egy plusz és nagyon nyomós érv, hogy jöjjek, amikor tudok. Nagyon szeretném elmondani, hogy nagyon szeretem Paksot, és nagyon szerettem itt lakni, és a mai napig előszeretettel példálózok a paksi éveimmel. 12 évet voltam itt. Azért az nem kevés idő egy ember életéből, úgyhogy, és nagyon megszerettem Paksot, tehát ha valahova, ide mindig szívesen jönök.
1: Na, ezt mindig örömmel halljuk, ha valaki szeret Paksra jönni, hiszen mi is nagyon szeretjük ezt a várost. Egyébként dr. Lengyel Róbertet hallhattátok, Siófok polgármesterét, aki abból az alkalomból volt itt, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egy emléktáblát avattak, és ezzel összefüggésben volt egy kis ünnepség, előadások is a Városi Múzeumban. Most zene következik, a zene után pedig Robi hozza nektek a híreket. Egyébként az utakon továbbra is minden rendben, balesetről, torlódásról nem tudunk, de azért vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra és másokra is.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a hormuzi szoros nemzetközi vízi útvonalán. Az elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését, írja az MTI. Trump az amerikai haditengerészettől származó friss tájékoztatásra hivatkozott internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amelyben arra figyelmeztette Iránt, hogy bármely hajót, amely megkísérelt további aknákat elhelyezni, az amerikai hadierő azonnal és szisztematikusan elpusztítja, amit zéró tolerancia politikának nevezett. Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Mint minden évben, így 2026-ban is szeptember 1-én kezdődik a tanítási időszak, ami idén kedre esik. Korábbi években többször előfordult, hogy ezzel egyidejűleg új menetrendváltozatot vezetett be a Paksi Közlekedési Kft. Apró módosításokkal. Idén azonban ilyen nem történt, ezért a társaság most nem változásról számol be, hanem csak felhívja utasainak figyelmét, hogy a megszokott és érvényben lévő menetrendben jövő hét 2-től ismét a tanítási időszakra vonatkozó jelzéseket kell keresni, ami a gyakorlatban két fontos változást jelent a nyári időszakhoz képest. Szeptember 1-től kezdődően az eddig 1-es néven a strandi közlekedő járatok ismét 1-es néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró Ürgemezei strand érintése nélkül. Azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi, téli vagy tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1A járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi közlekedési rend áll vissza, a menetrend megváltozása nélkül. Janikovszky Éva emlékműsorral, irodalmi estekkel és kézműves foglalkozásokkal várja az érdeklődőket az ősz folyamán a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtára. Szeptember 8-án az irodalmi önképzőkörben Nádasdy Ádám munkásságát dolgozzák fel, míg 11-én Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta tart előadást a szűz csillagjegy szimbolikájáról. A centenárium alkalmából szeptember 15-én kedden délután 5 órakor egy zenés felolvasó színházi előadással emlékeznek Janikovszky Évára a könyvtár galériában, a hónap végén, szeptember 29-én pedig Hidasi Judit írónővel találkozhat az olvasó közönség. Októberben a legfiatalabbakat is várják, október 3-án Kovács Gábor muzsikus segítségével saját furuját készíthetnek a gyerekek, 9-én pedig Madaras Balázs mutatja be a Mesél az ég című könyvét. A heti rendszerességű ringató foglalkozások kedden délelőttönként továbbra is változatlanul várják a kisgyermekes családokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez, és az élesztőhöz. Élesztő!

0: műsora. Élesztő.
1: Balesetmentes közlekedést és szép jó reggelt kívánok mindenkinek, jó készülődést és jó munkát kívánok azoknak, akik pedig már a munkában vannak. Remélem, hogy már az első órával sikerült egy kicsit könnyebbé tenni a munkaidőt. A folytatásban pedig egy pillanat erejéig még megemlékezek az időjárásról, ugyanis 21 fokot mutat a stúdió hőmérőnk, és ahogy azt mondtam nektek, a mai napon még egész kellemes időnk lesz, holnaptól viszont megint nagyon felmelegszik az idő, és nagyjából ilyen 35-36 fok körüli maximumokra lehet számítani. Egyébként 7 óra 6 perc van, jelen állás szerint és az utakon továbbra is minden rendben. Úgyhogy megyünk tovább, és méghozzá, hogy ezt ígértem, Strasser Andi egyik riportját hallgathatjátok meg, ugyanis sokan vesznek részt a fenék küszöb építkezésen, és mi igyekszünk minden szakembergárdát meginvitálni ide a stúdióba, hogy be tudjuk mutatni őket. Nos, a Magyar Honvédség katonái is itt helyben az építkezésen részt vesznek. Dr. Csurgó Attila ezredes vezeti őket. Vele beszélgetett Strasser Andi kolléganőnk. Most a következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
2: A paksi fenék küszöb építése lesz a következőkben a témánk. Itt a Paksi Rádióban szeretnénk minél többeket bemutatni, akik részt vesznek az építkezésen. Ma már mindenki tudja, hogy a Honvédség katonái is itt vannak az építkezésen. Szeretettel köszöntöm a második Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred parancsnokát, dr. Csurgó Attilát. Köszönöm, hogy itt van velünk.
3: Tiszteltel köszöntöm szerkesztő asszony, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
2: Megtiszteltetés, hogy el tudott jönni, és annyit elárulhatok a hallgatóknak, hogy rendkívül nehéz volt időpontot egyeztetni, nagyon feszített a munka, minden másodpercbe van osztva, sokszor még az volt az értésünk, hogy azt se lehet tudni, mi következik a következő órában.
3: Igen, biztos, hogy kívülről ez így néz ki. Azt kell látni, hogy egy olyan védmű épül, ami ugye megváltoztatja a folyónak a medrét, az átfolyási keresztmetszetet csökkentjük, szűkítjük több helyen, és így a folyónak a sodrása, a mederviszonyok gyakorlatilag folyamatosan változnak. Ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei a helyszínen folyamatosan mérik, elemzik, úgynevezett modelleket futtatnak le, és ezek alapján, a modellek alapján igen, gyakorlatilag majdnem, hogy percről percre változik az, hogy milyen ütemben, mely fázist és mit lehet végrehajtani, és ezt kell rugalmasan kezelnünk, és ez kívülről, igen, nézhet ki úgy, mintha nem is mindig tudnánk, hogy mit csinálunk, de tudjuk. Támogatjuk a vízügyi főigazgatóság mérnökeit, szakembereit.
2: Igen, semmiképpen nem akartam arra utalni, hogy úgy néz ki, mintha nem tudnák, hanem az interjúegyeztetés volt bonyolult, mert egy újabb megbeszélés és egy újabb megbeszélés és egy újabb konzultáció, akár miniszterelnök úrral, nyilván rengeteg a dolog. A második Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred szentesi központú, ön ennek az ezrednek a parancsnoka, viszont nem csak Szentesről érkeztek katonák, kik dolgoznak itt most és mennyien Pakson?
3: Így van, gyakorlatilag azt kell látni, hogy maga a fenékküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tiszttől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték. Ott van a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését a depóba, hogy a folyamatos kőszállítás biztosítsa a védműnek az építését. A kaposvári logisztikai ezred katonái, akik az ellátásban segítenek, de ugyanígy mondhatom a kecskeméti repülőbázisnak az állományát, akik szintén az ellátással, anyagellátással kapcsolatos feladatokat látják el, de említhetném azt is, hiszen az elmúlt napokban már megtörtént az, hogy ezeket a 2,5 tonnás, 1 köbméteres betonkockákat megerősítésként a védműbe beépítettük. Ott ugye a helikopterdandárnak az állománya, de magának a betonkocka szállításába, abban a tatai dandár, a debreceni dandár és sok más alakulatnak a gépjárművezetői, kezelői részt vettek. Tehát a Magyar Honvédség teljes egésze részben, vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
2: Igen, és ilyen értelemben akkor tulajdonképpen egy eszközparkot is hoztak a személyes segítségen kívül, mert valóban talán a leglátványosabb eleme ez a bizonyos helikopteres történet, amit ugye miniszterelnök úr is, Magyar Péter többször megmutatott videóban, hogy hogyan zajlik ez a munkálat, amikor a betontömböket úgymond beejtik a Dunába. Hol vannak elszállásolva, és hogyan működik egyébként a munka? Kapnak-e pihenőt? Van-e idő pihenőre, vagy a 30 napban most mindenki megfeszítetten dolgozik?
3: Nem, gyakorlatilag váltásonként mindenféleképpen odafigyelünk arra, hogy a gépkezelő, gépjárművezetők a megfelelő pihenőidőt megkapják. Kalocsán a Miskei úti laktanyában került berendezésre egy konténerekből egy tábor az állomány részére, és azért konténerekből és nem sátorból, hogy a hűtés megfelelőképpen biztosítva legyen. Tehát ezek mind hőszigetelt, légkondicionálóval ellátott konténerek, azért, hogy a pihenést nappal és éjszaka is a váltásoknak megfelelően az állomány részére tudjuk biztosítani, ami nagyon fontos ebben az elmúlt időszakban. Ugye többször 40 fok köré, vagy az fölé is kúszott a hőmérő higanyszála, tehát ezt elsősorban nagyon fontosnak tartjuk. Illetve megfelelő élelmezési ellátás a környező laktanyákból érkezik, és azt meleg ebédet biztosítunk az állománynak minden nap, illetve hideg reggel itt hideg vacsorát.
2: Itt mindenképpen érdemes megjegyezni, vagy én megkérdezném legalábbis, hogy nagyméretű civil összefogás indult ugye Pakson, nagy erőkkel hordják le civilek a pizzákat, az üdítőket, a kávét, még kávéfőzőgép is jutott le, úgy tudom, az építkezésre, hogy segítsük azokat, akik nyilván kapnak ellátmányt és ellátást, a vízügyes kollégák is, de hogyha hozzá tudunk mindezzel járulni, akkor ezzel szívesen hozzájárulunk. A katonaságet, a honvédség katonái kapnak mind ebből?
3: Így van. Nagyon hálásak vagyunk ezekért a felajánlásokért, hiszen például csak más nem mondjak, olyan mennyiségű üdítő, kávé érkezett, ami nem csak nekünk, tehát nem csak a katonáknak ad lehetőséget, hanem külön konténert tudtunk berendezni a parton, ahol azok a civil vállalkozók, akik szintén támogatják az építkezés szállítási feladattal minden egyébben, azoknak be tudtunk rendezni ott egy pihenő konténert, ahol hűtőkkel mindennel ellátva meg tudnak állni, tudnak fogyasztani, és ezek mind a felajánlásokból mennek, illetve azt hozzá tudom tenni, hogy jelen pillanatban is a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint a MOHU-nak a vezérigazgatója Kalocsán találkozik, és mindazokból a palackokból, dobozokból, amik a felajánlásokból jöttek, ezeket a kiürülés után összegyűjtjük, katonák összegyűjtik, és elindul egy program, amivel megpróbálunk egyfajta a palackok összegyűjtéséből keletkezett pénzből segélyt juttatni azoknak a szervezeteknek, akik rászorulnak. Ez a mai napon kerül elindításra ez a program.
2: Hát ez elképesztő. Ez óriási ötlet. Nem tudom, kinek az ötlete volt, és ez publikus lesz egyébként?
3: Igen, úgy gondolom, hogy bár egy kicsit most elspoilereztem ezt a dolgot, de biztos vagyok benne, hogy a parlamenti államtitkár úr ezt megfelelő fórumokon közzé fogja tenni. Egy órakor van ez a találkozó Kalocsán a laktanyába, itt a Miskei úti laktanyáról beszélek, ahol ez a program elindul, és a MOHU vezérigazgatója személyesen veszi át azokat az eddig összegyűjtött palackokat, aminek a döntő többsége

0: van ott palack.
1: Gyűlik.
0: Ami pedig a fenék küszöb építését illeti, egyébként azt gondolom, hogy számunkra mindenképpen érdekes az is, hogy békeidőben a honvédség katonáit milyen munkálatokra vezénylik ki. Gondolom a fenék küszöb építése egy speciális, ilyen még nem volt, vagy volt hasonló? Tud egy-két dolgot mondani, vagy mondhat parancsnok úr?
1: Ilyen jellegű, tehát a fenék küszöb építésével kapcsolatos feladatot értelemszerűen nem hajtottunk végre. Ezt azt hiszem az Országos Vízügyi Főigazgatóság is meg tudja erősíteni, hogy jó néhány évtizede ilyen jellegű művelet nem került végrehajtásra, vagy ha volt is, akkor az sokkal kisebb folyón, sokkal kisebb volumenű feladat volt. A Dunán ilyen jellegű feladatot utoljára Dunakiliti térségében hajtottak végre évtizedekkel ezelőtt. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a műszaki ezred tekintetében az, hogy különböző feladatokat hajtunk végre közösen, akár állami szervezetekkel, akár más civil szervezetekkel, ez nap mint nap történik. Gondoljunk itt annak idején a migrációs válsághelyzet kezelésénél a kerítésépítésre, a Vörösiszap katasztrófánál végzett tevékenységünkre. Tehát ezek számunkra majdnem, hogy mindennapos feladatok. Nem a fenékküszöb építés, értelemszerűen, ma ez, holnap majd valószínűleg valami más. A katonát mindig arra készítjük föl, hogy a legleletetlenebb helyzetekben is a legváratlanabb feladatokat is képes legyen végrehajtani.
0: Igen, azt gondolom, hogy azért is fontos erről beszélni, mert valóban a többi munkálat, amelyben a katonák részt vesznek, nem kap ekkora sajtónyilvánosságot, mint mondjuk ez, de azt hiszem, hogy jó arra, hogy felhívja a figyelmet, hogy mennyi mindenben vesznek részt. Egyébként elmondom a hallgatóinknak, hogy MH II. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred címen Facebook oldala is van az ön ezredének, és a többi zászlóaljaknak is, és ezredeknek érdemes követni egyébként, és most is látom, hogy folyamatosan, látjuk napok óta, hogy folyamatosan teszik közzé ugyanúgy a videókat az építkezésről. Ezeket azért jó tudni, már ami publikus, és tudhatjuk.
1: Így van. Ahogy mondtam az előbb is, amikor arról beszéltem, hogy a műszaki katona persze gépkezelő végzi ott a fenékküszöb építését, de az alakulat sajtó tisztje most is itt áll mellettem, támogat a munkámban, és végzik azt a háttérmunkát, ami az ő feladatuk. Tehát mindenki végzi azt a munkát, amire kiképezték, ami az alaprendeltetéséből adódik. Legyen ez a Facebook oldal kezelése, vagy az ahhoz történő anyagok elkészítése, vagy legyen az egy műszaki gépnek a kezelése, és ezzel az odaérkező dömpereknek a kővel történő megrakása.
0: Így van. Ami a fenékküszöb építkezést vagy építést illeti, az elmúlt napokból van esetleg valami történet vagy sztori, amit szívesen parancsnok úr megoszt velünk, ahogy a katonák dolgoznak, vagy akár tényleg erejükön felül valaki teljesít, miközben mindenki helytáll. Bocsánat, nem szóltam előre, hogy kérdeznék egy ilyet, és látom, hogy gondolkodik, de bármilyen rövid kis mikrotörténetnek szívesen.
1: Igen, tehát az első, az ilyen jellegű feladatoknál, mikor például itt most ugye az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberével, akit bár így úgy mondom, hogy Országos Vízügyi Főigazgatóság, itt is meg kell említenünk, hogy itt a bajai, a kalocsai, a pécsi, a különböző szakaszmérnökség munkatársai ugyanígy itt dolgoznak velünk, és akár Gyulától Kalocsáig több szakaszmérnökségnek a szakemberei itt dolgoznak váltásokban ugyanúgy velünk. Az első néhány napnak a hozadéka mindig az összecsiszolódás. Hogy megértsük egymást, hogy mindenki megértse, hogy ki az, akit támogatni kell, és ki az, aki támogat. És ugye a katonáknál egyértelmű, hogy a parancsnokra néznek, a parancsnoktól várják azt, hogy elmondja, hogy mi a feladat. A parancsnok például ebben az esetben pedig a vízügyi szakemberre néz, itt a mi esetünkben a Balparton, Duna-Szent Benedek Dunaparti részén Benc Zoltán úrra nézek, aki nekem elmondja, hogy mi a vízügynek az elvárása, hogy mit kell tennünk, miben tudjuk őket támogatni. Ez a néhány nap, ez mindig egy kicsit, hogy is mondjam, csak hát nem konfliktusmentes, mondjuk úgy, amíg mindenki megérti, hogy merre és kivel, hogyan kell együtt dolgoznunk, de például a néhány perccel ezelőtt befejezett megbeszélés már azt mutatta, hogy teljesen harmonikus az együttműködés, és rugalmasan tudjuk azt kezelni, hogy amit elmondtam, mérik a víznek a különböző adatait, és ahogy változik, úgy változtatják a tervet, nekünk úgy kell adaptálódni a feladathoz.

0: Igen, és köszönöm, hogy említette ugye a honvédség, műszaki egység kifejezetten a Duna bal partján, tehát a Duna Szent Benedett két térségben dolgoznak. Egyébként pedig hát nekünk is úgy tűnik, innen Paksról, hogy éjjel-nappal zajlik a munka. Ez így van?
1: Így van, így van. Sőt, most, amikor már a végső fázisban vagyunk, tehát néhány tíz méter hiányzik ahhoz, hogy teljesen zárjuk a védművet, ami azt jelenti, hogy jelentősen beszűkítettük az átfolyási keresztmetszetét a folyónak. Ez ugye egy nagymérvű víznek a nagymérvű gyorsulását okozta. Tehát itt most teljesen éjszaka is összehangolt folyamatnak kell zajlani mind a két parton, azért, hogy egymás munkáját ne hátráltassuk, és ne okozzunk olyan vízsebesség növekedést akár a jobb parton, akár a bal parton, hogy az egyik oldalnak is megnehezíti a munkáját.
0: Igen. Egy utolsó kérdést engedje meg, parancsnok úr. Hány napja tartózkodik Pakson, és mikor volt utoljára otthon Szentesen?
1: Az, hogy mikor voltam utoljára otthon Szentesen, én egyébként Budapesten élek.
0: Ja,
1: okay. Az alakulat Szentesen van, Szentesen született, mindenki a családomból is, de Szentesen addig laktunk, amíg Pesten dolgoztam, tehát mindig az ingázás jutott osztályra is szül. De tegnap voltam például Szentesen, különböző papírok és egyéb adminisztratív teendők miatt, úgyhogy édesapámat például meg tudtam látogatni, de az este aztán Pestre is eljutottam, úgyhogy a családdal is tudtam néhány órát tölteni. Gyakorlatilag 13-a volt az első nap, amikor a túlparton Dunaszentbenedeken megjelentünk, és elkezdtük felmérni azt, hogy milyen utakat kell kialakítani, milyen karbantartási munkákat kell elvégezni ahhoz, hogy ott a parton a depót ki tudjuk alakítani, hogy a munkaterülethez le tudjunk jutni, illetve magát a munkaterületet berendezzük.
0: Uh-huh. Megfeszített a munka, az biztos, és biztos vagyok benne, hogy a katonák közül sem teheti meg mindenki, hogy haza menjen látogatóba, de megértettük azt is, hogy azért a megfelelő pihenőidő a húzós munka közben is biztosítva van. Nagyon köszönöm, hogy eljött, és kicsit tudtunk erről a munkáról is beszélgetni.
1: Örülök, hogy tudtunk beszélni. Minden jót kívánok a rádió hallgatóinak is.
0: Dr. Csurgó Attila, a második Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred parancsnoka volt a vendégem. Remélhetőleg lesz még alkalmunk akár vele, illetve azokkal beszélgetni, akik a Dunai fenéküszöb építésén részt vesznek.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig a legjobb

0: Nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól, minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronx Burger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A MOHU mobil visszaváltó automatát szállítatott a kalocsai laktanyába a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve. A környezetvédelmi célokat és közösségi felelősségvállalást egyszerre szolgáló megoldás lehetővé teszi, hogy a Paks térségében szolgálatot teljesítő katonák az összegyűjtött jelentős mennyiségű palackot, dobozt és üveget a lehető legkönnyebben visszaválthassák, így azok visszakerülnek a körforgásos gazdaság rendszerébe, írták a MOHU-nak az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében. Úgy fogalmaztak, az akció jól példázza, hogy összefogással gyors és eredményes választ lehet adni egy kihívásra. Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi Atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi Atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központ szervezésében nyárbúcsúztató vigadalommal köszön el Paks a nyártól. Az eseményt jövő hét hétfőn, vagyis augusztus 31-én tartják meg az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. Az eseményre mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hogy az iskola kezdés előtti utolsó napon még kiélvezhessék a vakációt. A Paksi Ökocsiga játszóház jóvoltából pedálos gokártok, vonatos terepasztal, virtuális játékok és autószimulátorok biztosítják az élményeket, viszont aki nyugalmasabb programra vágyik, az csatlakozhat a kézműves foglalkozásokhoz és a kreatív sarokhoz.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattonót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, szenior idényében pedig elnyerte az Amerika East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
4: I'm from Minneapolis, Minnesota.
5: Nem, Minnesotában születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitás. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődnöm, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 38 perckor folytatódik az élesztő, és itt van már velem a vonalban Tóth Györgyi, a Tolnai Művelődési Ház és Könyvtár vezetője. Szia Györgyi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóinak!
1: Nagyon régen beszéltünk már szerintem valamikor még a tavasszal, és azóta volt egy nyár, hogy telt?
2: Igen, én is úgy emlékszem, hogy ott valamikor nyár elején beszélgettünk arról, hogy egy picit majd eltűnünk most. Hát köszönöm a kérdést, nagyon jól telt a nyarunk, túl vagyunk 3 táboron. Közben itt a táborozás ideje alatt sikerült egy kicsit pihennünk is, úgyhogy készülünk az őszi programjainkra, és várjuk a látogatókat a programokra.
1: Na és hát amiről ma fogunk beszélni, az nem más, mint a Bárka Fesztivál. Ugye 2 nagy rendezvényetek van általában egy évben Tolnán. Az egyik az a Tolna Városnapja, ami szintén egy 2 napos rendezvény, és a másik pedig a Bárka Fesztivál, ami most szeptember 11 és 12-én lesz, ha jól emlékszem, ugye?
2: Igen, szeptember 11-12, ez a péntek és szombati nap. Hát leköltözik a fél város szerintem a Dunapartra, az Altaripa szabadidőparkba.
1: Az Altaripa, azok kedvéért, akik mondjuk lehet, hogy éppen a túlpartról hallgatnak bennünket, mondjuk el, hogy az Altaripa szabadidőparkban mi minden van, mert egyébként egy nagyon jó kis helyről beszélünk, és tényleg egy ilyen igazán kellemes családi programoknak és mindenféle fesztiváloknak egy tök jó kis helyszín, úgyhogy ha valaki nem ismerné, hogy Tolnán mit akar az Altaripa szabadidőpark, akkor meséljünk egy picit róla nekik.
2: Igen, köszönöm a kérdést. Ugye Hol Dunaparton vagyunk mi, Tolnán, Tolna történetének egy nagy csapása volt, amikor a Duna szabályozása elvitte a várostól a Dunát, úgyhogy most nekünk csak egy Hol Dunapartunk maradt. A Dunaparton van egy ikonikus emlékünk, a Bárka, ezért is kapta a nevét a rendezvényünk, Bárka Fesztivál. Ugye régen a Bárkából lehetett halat vásárolni, és több mint 5 éve felújításra került a szabadidőpark, egy remek játszótér van a gyerekek számára, egy ilyen szellős, ligetes terület, büfével, egy szabadtéri színpaddal, úgyhogy mi ezt a területet fogjuk majd szeptember 11-én pénteken belakni, úgy, hogy már 18 órakor kezdődő programjainkra várjuk a közönséget. Kulturált környezetben, nagyon szép, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
1: Abszolút, ezt meg tudom erősíteni, és a játszótérhez még annyit, hogy egy fantasztikus hajó van ott a gyerekeknek, tényleg egy annyira élményszerűvé teszi szerintem ott a játékot a gyerekeknek, hogy le a kalappal a tervezői előtt és azok előtt, akik ezt megcsinálták. Na de akkor nézzük tehát a Bárka Fesztiválnak a programjait. Ugye 2 napos a rendezvény, szeptember 11-én pénteken indul, 18 órakor. Milyen programmal kezdtek?
2: Szeptember 11-e, amint mondtad már, igen, gyakorlatilag mi ott az egész délelőtt, délután azzal telik, hogy belakjuk a teret, megérkeznek a társ közreműködőink, hiszen egy ilyen rendezvényt kiszolgáló személyzet nélkül nem tudunk, vendéglátósok nélkül nem tudunk megtartani, úgyhogy 18 órára mindennel készen leszünk, és egy mazsorett bevonulással kezdődik az egész program. A Laguna mazsorett tánccsoport fog nálunk föllépni, majd ezt követően egy helyi zenekar 18 óra 30-kor, a szólamzenekar fog föllépni, majd őt követi Edo, és a sztár fellépőnk ezen a napon Méringer. Nagyon-nagyon várják a tolnai fiatalok őt, és szerintem környező településekről is, és az ő koncertjét követően pedig a Candyman duó egy igazi rock and roll partit fog varázsolni nekünk a Dunapartra.
1: Ez nagyon jól hangzik. A Laguna Mazsorett Tánc és Sport Egyesületről mit kell tudni, ők egy tolnai csapat?
2: Nem, ők azt hiszem, hogy Iregszemcséről fognak hozzánk érkezni. Egy profi táncosok, úgyhogy nagyon várjuk. Minden évben valami kis újítást próbálunk bevinni a programsorozatban. Most arra gondoltunk, hogy akkor az idén legyenek ők a pénteki napon.
1: Szuper. És a Szólam zenekar pedig csak a ugye 18-30-kor kezd, és a név írásából következtetek, de lehet, hogy rosszul, hogy ők ilyen szólos zenét játszanak, mert ugye Szólam, tehát így írják az, a nevüket, és ebből gondolnám, de lehet, hogy rosszul gondolom.
2: Ő egy nagyon-nagyon fiatal, kis tehetséges csapat, az egyik tolnai iskolának a kis csapata, zenekara, úgyhogy ők fognak fellépni. Nagyon szeretjük őket, ahol lehetőség nyílik rá, akkor hívjuk őket. Úgyhogy kis feltörekvő kis csapat.
1: De azt tudjuk, hogy milyen típusú zenét játszanak? Tehát rock, soul, nem tudom, R&B, vegyes? Na jó, oké, jó, de szuper jól hangzik egyébként, hogy gyerekek, vagy hát egy fiatalok már összeálltak egy zenekarba és játszanak. Oké, hát ugye Meringer Marcit nem kell senkinek bemutatni, itt Pakson is az augusztus 20-ai ünnepség sorozaton fellépett, és hát szenzációs koncertet adott, úgyhogy szerintem a paksi fiatalok is sokan fognak átmenni Tolnára, mert hogy Meringer Marciért szerintem innen a környékről is, sőt, nem csak a környékről, hozzánk Kisújszállásról is érkeztek rajongók, úgyhogy szerintem nálatok is az országból mindenhonnan fognak jönni. És akkor ugye mondtad, hogy 22 óra 30-tól a Candyman duó lép fel, ők milyen típusú zenét játszanak? Mit kell tőlük, mire számíthatunk?
2: Többnyire rock and roll zenét játszanak, egy kicsit ezt, kicsit az, de a fő profiljuk az a rock and roll, úgyhogy ha jó idő lesz, akkor szerintem a közönség nagyon jól fog szórakozni. Egy ilyen utca bálszerűségre gondolunk mi, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
1: Igen, és akkor már igazából egy picit az este folyamán hangolódtok ezzel egyébként a másnapi programokra, mert ahogy néztem a programsorozatot, a második nap egy kicsit rokkosabb lesz, de azért ne szaladjunk még ennyire előre, nézzük először is, hogy szeptember 12-én szombaton délelőtt milyen programmal készültök.
2: Igen, hagyomány nálunk az, hogy a Bárka Fesztiválhoz tartozik egy halfőzőverseny. Már hetekkel ezelőtt meghirdettük, csapatok jelentkezését várjuk. Kisebb-nagyobb csapatok jöhetnek, lent a Szabadidőpark árnyas területét ők fogják majd belakni 12-én szombaton reggel 8 órától lehet elfoglalni a helyeket, és akkor indulhat a halfőzés. Dél körül kell készen lenni az elkészült ételeknek, szakavatott zsűri fogja majd bírálni az ételeket, és hát ugye ennek lesz egy eredményhirdetése, mindig nagyon-nagyon jó hangulatban, nagyon jó kedvel zajlik, nagyon várjuk mi is ezt, hiszen hatalmas terünk van ehhez a programhoz is, és hát hál' Istennek van is elég jelentkező rá, tavaly több mint, ez a évente több csapat jelentkezik, tavaly túlléptük a 30 fős csapatot, ez ilyen 200-250 embert jelent, úgyhogy ők vannak ott ilyen 1-2-3 óráig, és hát igazándiból, ha jó idő van, akkor meg lesz hozzá jó hangulat.
1: Hát ez egészen biztos. Bár egyébként szerintem, akik ilyen jó kis társaságok, akik szeretnek ilyen versenyekre benevezni, azok még, hogyha kevésbé jó az idő, akkor is tök jól el vannak. Na de jó idő lesz, ugyanis az időkép előrejelzése szerint visszajön megint a kánikula, úgyhogy ilyen 34-5 fok lesz, nem lesz szerintem ebben hiba. És akkor 4 órakor megkezdődnek a zenés programok.
2: Igen. Megkezdődik a színpadi produkció, és közben már ugye a játszótér környékén a gyerekeknek is készülünk programokkal, majd arról még beszéljünk. Okay. A kerámia zenekar fog fellépni, aztán újdonságként a kerámia zenekart követi egy kerékpár bemutató show, ilyenünk se volt még. Ugye a szabadtéri színpadunk előtt van egy leaszfaltozott pályarész, ők ott fogják bemutatni produkciójukat, Nagyon-nagyon várjuk őket, hiszen ez is ilyen nagyon lendületes, nagyon fiatalos, hát olykor-olykor szerintem extravagáns, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hogy mi lesz vele, hogy fognak bemutatkozni nekünk, és akkor 18 órakor a másik tolnai helyi fiatal csapat, a Rockwave fog színpadra állni. Ők már egy ilyen főiskolás csapat, nagyon-nagyon jó rockzenét játszanak, úgyhogy jó előzenekara lesz majd a folytatásnak, és ne feledkezzünk meg, hogy ha megfelelő vízállás van, tegnap voltam lent a Dunaparton, és most egyelőre megfelelő a vízállás, tolnai sárkányhajósok fognak evesztetni ott a nap folyamán. Akinek van kedve, akkor a sárkányhajózást is kipróbálhatja, és ahogy szépen besötétedünk, akkor majd ők egy lámpás felvonulásra végig eveznek a Dunaparton, és akkor mire besötétedik, addigra megérkeznek hozzánk a ledes gólyalábasok, ők már ott a fűves területen fognak egy bemutatót tartani, hiszen közben meg fog érkezni a sztár fellépőnk, a Lord zenekar, aki megkezdi az előkészületeket az esti koncerthez, és hogy addig is ne maradjanak a közönségünk ne maradjon program nélkül, addig lehet nézni a gólyalábasokat, úgyhogy számítunk egy fergeteges Lord koncertre, ide is nagyon sok embert várunk, és őket követi a Sisa Café, akik itt, hát helyi zenekarnak mondható, Tolna megyei zenekarnak mondható, a Szabó Dávid és csapata. Őket se kell szerintem senkinek külön bemutatni, hiszen fesztiválról fesztiválra járnak a megyében, illetve a megyén túl is. Úgyhogy most Dávidékat kértük meg, hogy folytassák a partit egy saját produkcióval.
1: Így van, hát ők is szenzációsak valóban. A Kerámia zenekart, aki nem ismerné, ugye ők is ilyen rockosabb zenét játszanak, és Nagy Hunor, Mezősi Laci és a Zsolnai Tesók, Bea és Ági vannak benne, nagyon jó kis zenét játszanak, például a Gerjeni Dunarok motoros találkozón is ott voltak, és igen, a többiek, akiket pedig bemutattál, a The Rock Wave például itt lesz majd, ha jól emlékszem, a Paksi Borbálán is, úgyhogy ha valakinek itt esetleg megtetszik, akkor Tolnán, tehát szeptember 12-én 18 órakor hallhatja őket. Hát a Lordot pedig nem kell senkinek bemutatni, a 70-es évek óta ott vannak a rock élvonalában, és ahogy ők szokták mondani, Szombathelyről hozzák a fényt, úgyhogy nagyon-nagyon jó koncerteket szoktak adni, Szabó Dávid meg, hát ugye Szabó Dávidot megint csak nem kell bemutatni, mindig el szoktam mondani, hogy CD minőségben képes énekelni élőben is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon jó kis nap lesz. És akkor a kiegészítő programokról is beszéljünk, amit már említettél, mert hogy nagyon sok mindennel várjátok a gyerekeket is.
2: Igen, szó volt már arról, hogy van egy remek játszóterünk, de mivel sok gyerkőcöt is várunk erre a napra, ezért őneki is készülünk külön programmal. Jön hozzánk a Szemet Lovas Udvar, ők szinte az összes szabadtéri rendezvényünkön ott vannak, amit a Dunaparton rendezünk, egy póni lovaglásra nyílik lehetőség. Aztán a helyi egyesületek közül már a sárkányhajózásról volt szó, de a sakklubnak a vezetője is egy kis sakkpartit várja, vagy sakkozásra várja az érdeklődőket, családokat, fiatalokat, egy árnyas helyet fogunk nekik is biztosítani, és természetesen a társas játékosokat is szeretettel várjuk erre a napra. Ők különböző társas játékkal készülnek, aztán lesz kézműves foglalkozás, arcfestés és légvár. Úgyhogy ez várja a gyerekeket 4 órától sötétedésig. Úgyhogy, és közben a büfések is már ugye mondtam, hogy péntektől ott lesznek, a gringó bár várja ételekkel, a kardos kültös kalács, Timiék várják kültös kalácssal a közönséget, a Cemmel stand is jelen lesz ezen a rendezvényen, illetve a koktélpatika, és nagyon szeretjük még a helyi borászt. A Tolnai Borház is megjelenik ezen a rendezvényen, úgyhogy szerintem minden jóban részesül az a személy, aki ellátogat erre a rendezvényünkre.
1: Hát ebben szinte biztos vagyok, tényleg fantasztikusan jó programot állítottatok össze, és azért azt mondjuk el a hallgatóinknak, hogy ez a program ingyenes, tehát nem kell rá jegyet venni.
2: Igen, igen, igen. Ez jó. Egy szabadtéri rendezvény. Aki nem tudja, Tolna és Bogyiszló között, ugye Holdunán van egy kis híd, ott a hídlábánál van a parkoló, ott le lehet parkolni, és akkor szépen a sétányon be lehet sétálni a színpad elé, oda színpad környékére. A munkánkat természetesen segítik majd a tolnai rendőrök, a tolnai polgárőrök, külön biztonsági szolgálatunk lesz ezen a napon. Mindenki azért fog ezen a napon dolgozni, hogy minden zökkenőmentesen megvalósulhasson, és hogy egy zavartalan szórakozást biztosítsunk a közönségnek.
1: Tóth Györgyinek, a Tolnai Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket az információkat a Bárka Fesztiválról, tehát ami az Altaripa Szabadidőparkban kerül megrendezésre Tolnán szeptember 11-én pénteken és 12-én szombaton, és akkor a Paks FM hallgatóit pedig arra biztatom, hogy látogassanak el hozzátok, és élvezzék ezt a jó kis programot, sok sikert kívánunk hozzá!
2: Köszönjem szépen, és akkor várjuk a közönséget, jöjjenek el Tolnára. Szép napot kívánok mindenkinek.
1: Mi is szép napot kívánunk nektek, és akkor a Pál utcai fiúkkal megyünk tovább, mert ha már a Keremia zenekart említettük, többek között ezt a dalt is szokták játszani, úgyhogy most zene, és a zene, illetve a hírek után pedig majd Homonnai Zsolttal, az Operett Színház művészeti vezetőjével beszélgetek.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: órát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Életének 84. évében meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporter, szerda reggel Gombosszegi otthonában, írja az MTI. Az író személyét és életművét számos kortárs művész, kiadó és politikus méltatta. A német nyelvterületen megjelent nekrológok összességében olyan európai rangú íróként mutatják be Nádas Pétert, akinek prózájában a személyes emlékezet, a történelmi trauma és az emberi test tapasztalata szorosan összekapcsolódott. Számos elismerést kapott, köztük Kossuth és József Attila díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Würth díjat, a Németországi Szövetségi Köztársaság érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Újabb pályázatot hirdetett Paksváros önkormányzata a helyi védett értékek és épületek felújításának támogatására. A cél a településkép megőrzése és a védett építészeti örökség helyreállítása. Paks közigazgatási területén a helyi egyedi vagy területi védelem alatt álló épületek, épületrészek és műtárgyak tulajdonosai igényelhetnek támogatást a 2026-os év második félévi pályázatán. A támogatás a külső homlokzatok, tetők, nyílászárók, kerítések és kapuk felújítására, valamint a szerkezeti állékonyságot biztosító munkákra használható fel. A pályázat benyújtási határideje október 31-e, a részletes kiírás és a védett értékek listája a paks.hu oldalon érhető el, a kérdésekkel pedig a főépítészi csoportot lehet keresni. A kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központ szervezésében nyárbúcsúztató vigadalommal köszön el Paks a nyártól. Az eseményt jövő hét hétfőn, vagyis augusztus 31-én tartják meg az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. Az eseményre mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hogy az iskola kezdés előtti utolsó napon még kiélvezhessék a vakációt. A Paksi Ökocsiga játszóház jóvoltából pedálos gokártok, vonatos terepasztal, virtuális játékok és autószimulátorok biztosítják az élményeket, viszont aki nyugalmasabb programra vágyik, az csatlakozhat a kézműves foglalkozásokhoz és a kreatív sarokhoz. Az országos rendőrfőkapitány számos kiváló Tolna vármegyei rendőr munkáját ismerte el. A jutalmakat dr. Kucik János Zoltán országos rendőrfőkapitány helyettes augusztus 19-én Budapesten az országos rendőrfőkapitányság épületében megtartott ünnepi állománygyűlésen adta át, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Dr. Mecser Tamás rendőrvezérőr nagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, Bognár Péter rendőrőr nagyot, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztályvizsgálati alosztály vezetőjét az elmúlt években végzett kiemelkedő teljesítménye alapján soron kívül rendőr alezredessé léptette elő. Az országos rendőrfőkapitány Berta Balázs rendőrfőhadnagyot, a Dombovári rendőrkapitányság rendészeti osztály igazgatás rendészeti alosztály főelőadóját soron kívül századossá léptette elő, mivel az elmúlt években munkáját magas szinten látja el, munkavégzésének intenzitása és minősége pedig kiemelkedő. Horváth Sándor rendészeti igazgatási alkalmazott, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság hivatal szakügyintézője tartósan jó színvonalú, kiegyensúlyozott megbízható munkája elismeréseként pénzjutalomban részesült. A Veterán Rendőrök Szövetségének jelölése alapján dr. Kovács Zoltán nyugállományú rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság egykori rendészeti rendőrfőkapitány helyettese jutalmat vehetett át az ünnepségen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszközbérlést, hogy otthonod minden egyes pontja Wi-Fi biztos legyen. Díjmentes utazó TV kis csomagot, melyel a vezetékes TV előfizetésed

telefonszámon. Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

Játszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.

0: Hello! Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival, a vonal túlsó végén pedig Homonnai Zsoltot, az Operett Színház művészeti vezetőjét, és az augusztus 29-én Mohácson bemutatásra kerülő Mindig itt leszünk Mohács 500 rock musical rendezőjét köszönhetem. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ugye két nap van hátra az ős bemutatóig, gondolom egyre nagyobb az izgalom, és talán az idegesség is a csapatban. Hogy vagytok? Nagyon izgultok?
2: Hát igen, mert bennünk van most ez a bemutató, és azt mondom, hogy az ős bemutató előtti stresszes hangulat, de annyira a monumentális a darab, hogy annyi munkánk van közben, hogy tulajdonképpen azt mondanám, hogy nincs idő a külön izgalomra, mert nagyon sok még a gyakorlandó feladat, helyzet, megoldandó szituáció, úgyhogy dolgozunk gőzerővel, én azt mondanám inkább, hogy a stressz most azt még egy kicsit még katalizálja is.
1: Jól van, hát igazából két nap van hátra, úgyhogy két nap múlva már, hát ha ebben az időpontban nem is, de a nap folyamán már igazából lemegy rólatok ez a stressz, túl lesztek rajta, viszont 1526. augusztus 29-én, ugye pontosan az ős bemutató előtt 500 évvel került sor a Mohácsi csatára, és ugyan a darab szerzője nem te vagy, de talán azért a keletkezés történetről pár információval te is tudsz szolgálni a Paks FM hallgatóinak. Mit tudsz, mikor fogalmazódott meg Szomor Györgyben a darab szerzőjében, és nem mellesleg az Operett Színház kiváló színművészében, hogy erről az évfordulóról egy ilyen történet és egy rock musical keretében kellene megemlékezni?
2: Nos, a keletkezéséről azt mondhatnám el, hogy évek óta érlelődik. Szomor György több darabot is jegyez szerzőként. A Budapesti Operett Színházban játszott Monte Cristo grófja, és hát számos musicalnek a zeneszerzője. Évek óta dolgozik ezen. Szomor Gyurci mélyen érintett a mohácsi kulturális életben és a kulturális vívmányoknak a létrehozásában, hiszen nagyon régóta dolgozik Mohácsi Kossuth West End Színházban, és különböző nagy eseményeket hoznak létre. Úgyhogy ő benne azt hiszem már nagyon régóta érlelődött ez. És a végleges formáját valójában mégis úgy érte el, hogy amikor már megszületett a darab, akkor még nagyon sokat dolgoztunk rajta, akár a szerkezetét tekintve, akár a jeleneteket, hogy nagyon sok mindent tudjunk úgy megmutatni, hogy ne történelmi séta legyen, ne egy múzeumi látogatás, egy történelmi képeknek a végig lapozása, hanem egy valódi emberi történet. És azt hiszem, hogy ez pont nagyon is sikerült, hogy a nagyon-nagyon fülbemászó, szív közepébe találó melódiák, dalszövegek olyan szituációkban jelennek meg, ami túlmutat a történelem lapjain. Tehát a bepillantást enged a fiatal királynak, Lajos királynak a 20 éves életébe, de akár a gyerekkorába is, abban a pillanatban is látjuk őt, amikor megszületik, még csecsemő, és 3 hét múlva meghal az édesanyja, Anna hercegnő, és Anna királyné. És hogy ezzel az anyahiánnyal felnövekedve egy ilyen pozícióban, ahol gyakorlatilag 2 évesen már a Magyar Királyságnak a királya, meg Csehországnak a királya, 3 évesen, hogy tud ebben felnőni egy gyerek, egy gyermek, aki szinte az elrabolt ifjúságát éli meg a sors által kijelölt úton, mint egy görög sor tragédiában. 10 évesen elveszíti Ulászló királyt, az édesapját, és ott marad egyedül gyakorlatilag. Tulajdonképpen az ő sorsa, hogy elveszi tőle az édesanyját először a sors, elveszi a gyerekkort, hiszen 2, majd 3 évesen is egy-egy korona kerül a fejére, dinasztiabeli, már a születés előtt megkötött paktum alapján házasságot köt tulajdonképpen Habsburg Máriával. Tehát elveszíti édesapját, és megy, mint egy görög sorsdrámába a sors és a végzete által kijelölt útján, amivel 20 éves koráig jut el, 1526. augusztus 29-éig, ahol fiatal életét bevégzi. Egészen, most is én belegondolni is hátborzongató ebbe az egész életbe, és közben pont az a nagyon sok tanulmányban, nagyon sok feljegyzésben, könyvben írják, hogy milyen különleges pillanat, hogy még a születésük előtt megköttetik a házasságuknak a létjogosultsága és a jövőbeli megvalósulása, ugyanakkor tulajdonképpen Habsburg Mária, amikor átkerül 15 évesen Budára, hogy gyakorlatilag két elveszett árva gyerek tud egymásba kapaszkodni. És hogy azt mondják, hogy a szövetség és a szerelem nagyon ritkán találkoznak a történelemben és a politikai életben, amikor ilyen dinasztiabeli elrendelt házasságok jönnek létre, és hogy náluk mégiscsak, mert a két árva gyerek, és innentől jön az emberi sors, hogy a két árva gyerek csak egymásba tudott kapaszkodni. Uh-huh. Szóval szerintem gyönyörű a történet, ami kirajzolódik előttünk, és még nagyon-nagyon sok ilyen vetülete van.
1: Egyébként, ahogy itt most hallgattalak és beszélt, ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy mennyire fontos, hogy a nézőtérre úgy érkezzünk, hogy a történelem tudásunkat felfrissítettük, de ahogy beszéltél, nekem az világlott ki ebből, hogy azért minden fontos személy, minden fontos szereplő és viszony ki fog derülni magából a műzikeből. Tehát akkor is értjük, hogyha nem lapozzuk fel a történelem könyvünket.
2: Minden érthető, mert az eseményekkel való szembenézés, és ez a végzetszerű találkozás, ez mindig nagyon-nagyon egyértelmű és kézenfekvő, hogy mi lépések, döntések láncolata vezet odáig, hogy a mohácsi csatának a gyászát megéljük és átéljük. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy a Lajosnak az a fajta nemes lelkűsége, aranyszívűsége, ugye az aranyszív legendáját kapcsolják hozzá, ami valószínűleg abból adódott a legendák szerint, ami szintén a darabban megjelenik, hogy egy aranyszívet ajándékozott feleségének, még nagyon fiatal, 4 év adatott meg nekik a házasságukból, és ugye gyermek nem született, és hogy ez az aranyszív visszakerült, hogy ezzel tudta azonosítani, vagy ez maradt, ami visszakerült Habsburg Máriához, a halott férjétől, és hogy élete végéig viselte, és élete végéig hordta a gyászruhát, hogy például a Lajos, aki mehetett volna Prágába, mehetett volna Csehországba, mehetett volna a német birodalomba, hiszen Habsburg Máriának a testvére ott volt császár, azt mondta, hogy ha én nem megyek a Bandérium hadseregek élén, akkor a vármegyéknek nem kötelessége elindulni maguktól. Ha a király megy, akkor kötelességük menni. És ő azt mondta 19 évesen, hogy én elindulok, és megyek, és nem választom a menekülési útvonalat, vagy azt a biztonságos környezetet, ahol kitérhetek ezelől, hanem odaállt az élére, és 20 évesen ugye bevégezte fiatal életét. Tehát nagyon sok minden döntése, nemes lelkűségéből, jelleméből fakadó, példaértékű döntése, emberi viszonylatban jelenik meg, ezáltal nagyon-nagyon érthető a darab. Most nagyon sok gyerekszereplőnk is van, akik nem feltétlenül tudják a történetet, talán annyit tudnak, hogy 1526, Mohács, és akkor valamennyit tudnak, de ők is úgy ülnek ugye a próbák alatt a nézőtéren, és kérdezgetnek, hogy látszik, hogy

0: Jó, és akkor majd miután ennek vége van, akkor innen folytatjuk a beszélgetést, jó?
1: Rendben, rendben.
0: Akkor most, kedves hallgatók, Szomor György félkarú óriás című dala következik a Mindig itt leszünk Mohács 500 rock musicalből, utána pedig Homonnai Zsolt a darab rendezőjével beszélgetünk tovább.

kis láncon tartanak, van szép börtönöm, szép ruhám, úgy szólítanak, király,

0: Szomor György, mindig itt leszünk. Mohács 500 Rock Musicalből hallhattátok a Félkarú óriás című dalt. A darab augusztus 29-i ős bemutatója kapcsán pedig Homonnai Zsolttal, a Budapesti Operett Színház művészeti vezetőjével és a darab rendezőjével beszélgetek. Zsolt, egy nagyon érdekes dalt hallhattunk. Szerintem nagyon, nagyon, hogy mondjam, szívhez szóló ez a stílus. Számodra rendezőként mi volt egyébként az az emberi motívum, ami leginkább megérintett akár második Lajos személyiségében, vagy az egész történetben?
1: Pontosan, ahogy ezt a, remélem, hogy tetszett a hallgatóknak a dal, mert pontosan, ahogy ezt a dalt

0: hallgattuk, az, hogy a tettek, az események mögött milyen emberi, akár hétköznapi szintre lebontva, micsoda vívódások, micsoda álmatlan éjszakák és vergődések voltak. Hát mondok erről a dalról egy érdekes dolgot, amit például megint csak a történelem lapjai mögött van, de van, hogy ez ugye azt mondjuk, hogy az Ulászló királyt hívták Dobzse királynak, de aki mindig azt mondja, hogy Dobzse, de ez lett egy epikus jelzője, de ennek is volt egy folyamata, hiszen szegény agyvérzést is kapott, annyi nyomás nehezedett rá, hiszen ő egy Jagelló király volt, egy Jagelló családból származó király volt a magyar udvarban, ahol nagyon erős volt a szapolyaiék ellenállása az idegen dinasztia ellen, az idegen uralkodói dinasztia ellen, a Habsburg Jagelló összekapcsolódás ellen, és ő közben próbált valahogy jó király lenni. És az, hogy már amikor azt mondta mindenre, hogy Dobzse, ott már például több agyvérzést és sztrókot is kapott. Tehát ugye, miközben király volt titulusában, pozíciójában, megjelenésében, közül belül már haldoklott. Uh-huh. Ehhez hozzá tartozik az is, hogy most mondom azt, ami a történelem lapjai mögött van, hogy ebben a pillanatban, amikor a mi történetünk szerint ez a darab elhangzik, egy iszonyatos válság pillanatban van az uralkodói ház. Ugyanis az 1505-ös Rákosmezei Országgyűlés kimondja Verbőcék vezetésével szapolyai testvéreknek a felhatóságával, hogy nem fogadnak el idegen származású uralkodót. Ha nincs fiú örökös, akkor magyar király választassék, és ne idegen országból, idegen dinasztiából, Habsburg, Jagelló családból származó király, és nincs fiú örököse ebben a pillanatban Ulászlónak. És azt érzi, hogy itt már csak a csoda segít. Egyre nagyobb a külső ellenállás. Mi történik? Utána van egy 2 éves lánya, Anna. És fiú örökös nincs. Tehát gyakorlatilag meg tud erősödni az elvében ez a szapolyai párt, nevezzük így, vagy ez a szapolyai hatalmi helyzet, hiszen nincsen fiú örökös. Az ő dekrétumunk meg az, ha nincs, akkor viszont köszönjük, nem mehet tovább törvényesen a Jagelló vagy a Habsburgák. Na, mi történik? Imádkozik és várja a csodát, hogy legyen fiú, legyen szülessen egy fiú. És ezután nem sokkal, szinte egy következő évben megszületik második Lajos. Tehát milyen csoda kellett, hogy történjen, hogy egy ilyen pillanatban az Anna királyné teherbe essen, az akkori csecsemő halandóságot tekintve életben maradjon, ezen belül még fiú legyen. És megtörténik a csoda. De mi az ára ennek a csodának, amikor azt mondja, hogy akkor most megoldódik az életem, megoldódik az ország helyzete, megoldódnak a viszályok kisimításához vezető lehetőségeknek végre az útja. Tehát, hogy ez végre rend lesz, béke lesz, és mi történik? A gyakorlatilag a gyermek ágyból, vagy a születés után 3 héttel meghal a királyné. Tehát olyan, mintha megkapod a csodát, de elveszek valamit. És ott már történik egy olyan agyvérzés dolog, hiszen az a szélsőséges állapot, hogy csüggedés, csoda történik, mámor, majd hirtelen a tragédia, az megint csak egy elképesztő pszichikai folyamat egy ember lelkében. Most akkor hozzáteszem, hogy amikor megszületik, és még a mámor pillanata van, akkor 7 hónapra születik. Tehát egy akkori, középkori gyermekszületési helyzetben, egészségügyi helyzetben megszületik egy fiú, végre fiú, de 7 hónapra, koraszülött, és azt mondják, hogy nem fog életben maradni. Tehát megint megszületik a trónörökös, nem fog életben maradni. Majd imádkoznak, és hisznek, és remélnek, és életben marad. És megerősödik, és egészséges fiú lesz. de 3 hét után az édesanyja, az ő felesége, Ulászló felesége meghal. Tehát, hogy milyen napokat, milyen pillanatokat, milyen örvényeket élt át. Uh-huh. Ezt mutatja meg, hogy a félkarú óriás is ebben az egészben ez a vívódás, hogy a megoldás a fiú lenne. És akkor mind a fiú örökös megszületése mind ilyen helyzeteket generál, a koraszületése, az anya halála, és aztán utána ugye az agyvérzése, és aztán kap többet is, és 10 éves korában Lajosnak, a édesapja, ugye Ulászló el is megy, meghal, és a kisfiú egyedül marad, gyakorlatilag egy lüktető, feszült helyzetű országban. Hisz Mohács után ne felejtsük el, egyből ugye ott két részre szakad az ország, tehát azonnal be is következnek azok a politikai folyamatok, amit csak a további zűrzavarhoz vezetnek, ahol jelen van a Habsburg birodalom, jelen van a törökök, tehát a Oszmán birodalom, és jelen van a Magyar Királyság. Szóval nagyon-nagyon tényleg, mint egy görög sorsdráma. Tehát például a félkarú óriásban ennyi minden mögöttes van benne, és ez azt hiszem, hogy sosem a történelemkönyvek lapjairól tudható meg, hanem például egy ilyen valóságos eseményekre épülő darabból.
1: Igen, egyébként zeneileg is szerintem fantasztikus ez a dal, de elképesztően összetett így maga a történet, amit most elmondtál. Egyébként neked rendezőként mennyire kellett beleásnod magadat a történelembe? Ez minden benne van a darabba, tehát te tulajdonképpen a darabból szívtad magadba ezt a rengeteg háttértudást, idézőjelben, vagy tudást, ami mondjuk második Lajoshoz kapcsolódóan, ugye a születéséhez, meg a családjához kapcsolódik, vagy még külön bele is ástad magad, illetve azon gondolkoztam még aközben, ahogy beszéltél, hogy talán ez az összetettsége, amit most elmondtál ennek a történetnek, teszi hiteles és a mai ember számára olyanná ezt a darabot majd, amihez úgy érzelmileg tud kapcsolódni, de hogy egyébként te rendezőként például hogyan próbálod azt elérni, hogy a ma embere számára ez minél olyanabb legyen, hogy tud hozzá kapcsolódni?
0: Na, hát először is ugye a darabból nem fog kiderülni első körben így ennyi minden. Nekem a dolgom az, hogy mindent feltárjak. Tehát egy nagyon mély kutató munka előzi meg, és aztán ötvözi a folyamatot, a darab előkészítését is. Tehát most arról az időszakról beszélünk, amikor még színészekkel nem találkozunk, még csak az alkotói tím, a kreatív tím áll össze, a díszlet jelmez, és közben a könyvek tucatjait olvassa az ember és jegyzeteli, és ebből például születtek meg a darabban párbeszédek, kis jelenetek, nyilván zenével összekomponálva, hogy mik ezek a mögöttesek. És egyszerűen számomra is felragyogott egy olyan elképesztő emberi történet, tényleg a Shakespeare-nél, a királydrámákban, vagy nyilván, ahogy 8-szor is elmondom, a görög sors tragédiákban él át az ember, vagy talán jön szembe az emberrel, mert egyszer csak mögé rakja a háromdimenziós, valódi, élő húsvér figurát. Tehát nagyon-nagyon sok mindenre. Hát csak mondok egy adalékot, csak egy pici dolgot, és közben micsoda jelentősége van, és erről én például nem tudtam, biztos sokan igen, de nekem egyszer csak egy olyan felfedezés, Bakócz Tamás személye, aki ugye Ulászló mellett dolgozik, él, korának egyik legfelvilágosultabb, okosabb embere, egy elképesztő elme, egy politikus, akinek közben van egy katolikus világa, élete, hiszen esztergomi érsek, és ebből jön a lényeg, hogy ő már Mátyás király nagyon-nagyon szervezett államhatalmában is élt és dolgozott, és komoly pozíciót töltött be, és ott várományosa volt már a pápai széknek. És 1490-ben meghalt Mátyás király, és ugye szétesik ez a hatalmas fekete sereg által rendben tartott központi hatalmú rendszer. Bakócz Tamás így kerül Ulászló mellé, és most jön ez a lényeg, ami számomra egy elképesztő dolog, hogy amikor a pápa választása, meghal a pápa, és a következő pápa választása, Bakócz Tamás a várományosa a pápai széknek, vagyis a keresztény világ feje válik belőle. Ez már Mátyás király alatt eléggé kezdett kirajzolódni, hogy neki ez lesz az útja, az esztergomi érsek püspök, és egyszer csak ő lesz a pápa. És aztán, amikor jön a pápa választás, akkor nem őt szavazzák meg, és tizedik Leó pápa, egy Medici lesz a pápa. Ezáltal Bakócz nem lesz pápaként a keresztény világ feje, mert ha az lett volna, akkor most nem erről a darabról beszélgetnénk, mert akkor a történelem tökéletesen máshogy alakul, hiszen akkor ő az egész keresztény világot tudja mozgósítani, ahelyett a pár ezer emberrel, akit egyébként Vatikán adott II. Lajos seregébe, de nem egy akkora erőt, mint amit az egész keresztény világ képviselt. Mert abban a pillanatban a Szulejmán nem tud elindulni Bécs ellen úgy, hogy a magyar királyságon kell keresztül menni és végig kell dúlnia, mert akkor egy nagyon erős ellenállást tud felsorakoztatni vele szembe Bakócz Tamás, amennyiben pápa. Lehet, hogy akkor el se indul, mert Szulejmán is egyébként egy korának egy nagyon-nagyon okos uralkodója, hadvezére volt ugye a Oszmán Birodalomnak, az ottománoknak. Tehát, és nem őt szavazzák meg, Medici lesz a pápa, és a Bakócz Tamás elmegy, és keresztes sereget gyűjt a török ellen, mert tudja, ha ő pápa, akkor mindenkit meg tud mozgatni, akkor nagyon komoly keresztes sereget tud gyűjteni. Így megpróbálja, hát gyakorlatilag szinte azt hiszem, hogy magánúton, nem tudok rá jó szót, keresztes sereget szervezni. Uh-huh. A keresztes sereget össze is szervezi, de azok aztán ahelyett, hogy elindulnának a török ellen, aki mondom, még csak közelítőleg sincs abban a kategóriában sem, hogyha egy teljes központi keresztes sereget tud küldeni, tehát amennyit tud, annyit tud. Mi történik ezzel a keresztes sereggel? Dózsa György féle felkelés lesz belőle, és a magyarok ellen fordul. Tehát még amit összegyűjt ember, az is belpolitikai viszályhoz vezet. És Dózsa György lesz a sereg vezetője, és megint csak egy belső elképesztő helyzet alakul ki. Tehát ez csak egy pici adalék arról, hogy az egész történelem máshogy alakul, akkor valószínűleg így nincsen ez a mohácsvész, nincs ez a török helyzet Magyarországon, illetve akkor a Magyar Királyságban. De nem így alakult. Uh-huh. És aznap, amikor úgy döntöttek, hogy nem így lesz, onnantól kezdve a történelem kereke arra fordult, amerre ezt a már általunk látott utat látjuk. Most visszatérek, hogy a mai kor embere hogyan tud ezzel azonosulni. Ez egy nagyon nagy kérdés volt, egy nagyon nagy koncepcionális és útkijelölő kérdés is volt. Ugyanis én azt gondoltam, hogy nem lehet csupán az a dolgunk, hogy egy történelmi emlékezet, egy történelmi gyász legyen csak ami valami több kell ennél, valami, amiben, hát most mondok egy szót, valami fajta pozitív kapaszkodó kell bele, és de az Mohácsi csata, Mohácsi vész, Mohácsi gyász, hát hol talál ebbe az ember bármilyen kapaszkodót, hogy az ember ne azt mondja, hogy jaj, menjek be és nézek meg egy olyan darabot, ami teljes szomorúság és drámaiság. És
1: a nemzeti traumákhoz kapcsolódik.
0: És a nemzeti traumát, ami egyébként több száz évre kihatott. És akkor került elém, na így visszatérek egy kicsit kutatásokhoz, a Ottlik Gézának egy 1959-es idézete, ugye az iskola határomban valahol ott írja, hogy az évfordulóra, most azt hiszem a 450-ről beszélünk körülbelül, milyen jó lenne, hogyha a nemzetek ma már 450 évvel az esemény után mindenki eljönne és megemlékezne. Mindenki. És azt mondja, hogy jó, de hát ugye az Oszmán Birodalom, hát igen, az már így nincsen. Hát igen, a tatárok, tatárjárás, igen, tatárok sincsenek. Hát a Jagelló ág, ugye az urak, Jagellók sincsenek már. Hát a Habsburg, ugye a Habsburg Mária volt a felesége II. Lajosnak. Igen, hát Habsburgok sincsenek. Kimaradt?
1: Magyarok.
0: Mi? A magyar nemzet, aki vesztesként gyakorlatilag elvérezve a csatamezőn az óriási túlerővel szemben, és hogy azt mondjuk, hogy 2026-ban is magyarul beszélünk, nem németül, nem oroszul, nem törökül, és sehogy máshogy, hanem magyarul, saját kultúránkban. Ezért én ezt a fajta gondolatot ragadtam meg, hogy a lánc nem szakad meg, bármi történjék is, a balsors árnya mindig rá tud vetülni az eseményekre, és akkor itt mondhatjuk, hogy a Trianon, mondhatjuk 1956-ot, mondhatjuk 1848-at, mondhatjuk a Rákóczi szabadságharcot, hogy mindig ott van, és mégis mindig a magyar nemzet mindig azt mondja, hogy mindig itt leszünk. A gyerekek születnek, újabb gyerekek születnek, mi folytatjuk a nagyapáink, ükapáink, ősapáink gondolatát, nyelvét, kultúráját, dalait, szavait, hitét, adjuk tovább a gyerekeinknek, és ők is adják tovább az ő gyereküknek. És ez viszont ebben a lángtengerben, meg ebben a vérzivatarban, ez szerintem csodálatos. És én erre alapoztam. Na, és ezért az egész darab gyakorlatilag a mából indul. Azt mondjuk, hogy itt vagyunk Mohácson, gyakorlatilag egy egykoron vérrel áztatott föld fölött 500 éve pontosan napra, én azt mondanám, hogy percre pontosan, hiszen a csata este 5 órakor kezdődött, egyébként körülbelül 2 órát tartott a mostani feljegyzések szerint, de hogy a zenék akkor csendülnek fel, ugye mi 8:30-kor kezdünk, de amikor ez gyakorlatilag lüktetett és élt és történt, bár akkor már 8:30-kor a menekülés volt a fő irány. És én ebből indulok ki, hogy 2026-ban itt vagyunk, magyarul éneklünk, kezdünk egy csodálatos, nagy zümögő kórusos himnusszal, ahol a Sinkovics himne mondja el a teljes himnuszt, és aztán ebből elindul egy emlékezésdal, hogy itt vagyunk, ezen a egykoron temető volt ez a táj című dala, és ebből kinőnek a szereplők, megjelennek Füstkülködből, de még előtte, hogy azt mondjuk, hogy de mindezek ellenére itt vagyunk, és itt lesznek a gyermekeink is, itt jönnek be nagyon-nagyon sokan a mohácsi gyerekek, akik itt énekelnek a színészekkel, felnőtt színészekkel, és aztán kinőnek ugye ebből a dalból a történet szereplői, megérkeznek a kor, a történelemnek a figurái, karakterei, és végigmegy a történet ezen a emberi lelkisíkon, és a végére azt befejezzük azt a dalt, amivel kezdtük, ez a Mohácsi dal, befejezzük, bezárjuk a dalt, ahol gyakorlatilag visszatérnek a gyerekek, és azt mondják, hogy de akkor is, mégis itt leszünk, mindig itt leszünk. És a mi gyerekeink itt is itt lesznek, meg az ő gyerekük is, és a lánc nem szakad meg. Hú, én azt hiszem, hogy ebbe foglaltam össze mai korhoz való kapcsolódást, hogy 26-ból indulunk, mármint 2026-ból indulunk, 1526-ban járunk, és a végén visszaérünk 2026-ba, és előre nézzünk, hogy a következő 500 évesen, amikor szintén eljátsszuk majd ezt a darabot, akkor mi még mindig itt leszünk.
1: Hát zseniálisan hangzik ez a koncepció, és nagyon jó nézőpont is szerintem egyébként úgy általában véve a magyarságnak, és ahogy magunkra tekintünk. Na most gyorsan csak egy percben azért emlékezünk meg arról, hogy kikkel viszitek mindezt színpadra, mert nyilván egy szerző és egy rendező mögött ott van egy jó csapat, kik azok, akik a főbb szerepekben vannak, és ki az, akiket még rajtuk kívül megemlítenél?
0: Na hát először is akkor azt mondanám, hogy egy ilyen nagy mértékén, azt hiszem, monumentális vállalkozás, az nagyon-nagyon erős kreatív csapat kell, velem együtt dolgozók, illetve én például a Szomor Gyurival együtt dolgozó kapcsolat, tehát ez mindenképpen egy alkotói kapcsolat túl a barátságon, tehát őt mindenképpen elsősorban említeném. Ehhez lépett hozzánk a csapatba Turi Erzsi, Turi Erzsébet díszlettervező, kivel már több darabot csináltunk együtt, és vele is nagyon-nagyon kreatív az alkotói folyamat. Vele érkezett a kreatívoknak a letfalas és a dimenzióknak a megvalósítására szolgáló vizuális effekteknek, képeknek a létrehozója Juhász Péter képzőművész, aki nagyon sok mindennel foglalkozik a képzőművészet terén, a fényfestéstől a szobrászatig. És ez mind, azért mondom ezeket így külön, csak hogy azt értsék a hallgatók, hogy ez mind úgy van, hogy hosszasan ülünk már az előkészítési folyamatban, és megy a gondolatépítés, a megvalósítás felé, tehát hosszas 4-5-6 órák, többször, több napon, aztán újra, és aztán már, tehát ez egy kreatív folyamat, amiről beszélek. Uh-huh. Aztán jelmeztervezőként Berzsenyi Kriszta, akivel szintén már sokat dolgoztunk együtt, akinek például most a nagyon nagy kihívást jelentett, hogy úgy rakja föl a jelmezeket, hogy megint csak ne egy történelmi freskóknak a megidézése legyen, hanem pont, hogy már a mai tudásunknak, a mai szemszögünkből lássuk. Uh-huh. Hogy amikor egy kis királyfi ül a trónterembe, még kicsi gyerek, akkor egyébként körülötte ezek a dühös felnőttek, azok szinte nem is tudom, olyan lázálomnak tűnik, ahogy ott ül egy kis fiú, és azt nézi itt fejem fölött, és neki, és rólam is, az én életemről, az én neveltetésemről, gyámságomról, az ország sorsáról beszélgetnek. Tehát a mai szemszögünkből kellett a ruhákat is megtervezni, megálmodni, ahogy a díszletet is, ami szintén egy ilyen nagyon konstruktivista díszlet, lépcsőkkel, tehát nem feltétlenül a korabeli festmények világát idézi, hanem a mai látásmódunkat. Na, aztán emellett dolgozik Simon István koreográfus, aki ugye balettművész, és egyrészt a rock musical világához egyfajta modern, balettes, világú koreográfiákat készített, ami ugye azt is jelenti, hogy nem pusztán táncról van szó, hanem mozgásművészeti dimenziónak is a megnyitásáról, hogy az is, annak is van egy nyelvezete, ami ugye egy organikus egységet alkot így a prózával, a zenével, a dalokkal. Aztán van a közvetlen munkatársam Ceglédi Ákos, aki ugye a rendező munkatársa, vele is nem csak a praktikus dolgokat egyeztetjük, hanem tehát nem csak a napi próbatáblát, hanem magát a végkifejletet, hogy, tehát egy nagyon sok gondolkodás, együtt gondolkodás történik. Bodor Ákost említeném meg, aki a fényt, és már csak azért is, mert most jelen pillanatban, ugye ma is reggel 6-ig, amíg szemben nem sütött a nap, világítást tervezünk, világítást tervező Bodor Ákos, és egy egészen csodálatos 21. századi látványvilága tervez, ami a nézők szem elé fog majd tárulni. Ehhez kapcsolódik Somfai Péter, aki a vizuális effekteknek a mestere, hiszen nem akarok spoilerezni, de van egy olyan rész például, ahol gyakorlatilag a kisfiú, amikor egyedül marad a szobába, és ott van egy anya által ott neki hagyott baba, amit még pólyás korában rakott mellé a bölcsőbe, és abban még mindig ott van anya illata, és nézi magát a tükörbe, akkor egyszer csak a tükörbe megjelenik az ő 15 évvel későbbi, vagy 10 éve későbbi nagyfiú léte, és ő kezdi el vigyázni, kilép a tükörből. Tehát itt vannak nagyon-nagyon izgalmas, drámai, dramaturgiai egységre épített, hát most nevezzük show-elemnek, de igazából ez a történet része, tehát ezt uh-huh. Somfai Péter kezeli ezeket a dolgokat. Úgyhogy a hangzásért Sós Tamásék felelnek éppen most, ha hallják a hallgatók, ha nem, de egyébként itt dübörög mellettünk a, éppen egy ilyen soundcheck és egy zenekari próbának, a zenekaros bálásnak a mindenféle kiszüremlő zaja.
1: Hát akkor úgyhogy nagyon nagy csapat.
0: Mondhatnám a főszereplőket, második Lajos szerepében Tassonyi Balázs és majd Kocsis Dénes, most Mohácson Kocsis Dénes, mint Szapolyai János, Földes Johnny, Földes Tamás, Szapolyai György, Sándor Péter, Tomori Pál, Nagy Alma Virág, mint Habsburg Mária, második Lajos felesége, Lipics Franciska, aki Ulászló felesége, ugye, aki fiatalon meghal, és egyébként ő sem volt több, már mint a királyné sem volt 20-21-22 évesnél több, amikor megszülte második Lajost, és aztán gyorsan eltávozott az élővilágból, az élők világából. Aztán még egy nagyon fontos szereplő van, ugyanis Mátyás király korából maradt valószínűleg a világon, de Európában viszont lekövethetően vagy visszakereshetően az utolsó udvari bolond, akit ugye a Mátyás királynak az Itália szeretete hozott és honosított meg Magyarországon is, és Mátyás király halála után gyakorlatilag az utolsó udvari bolond, aki az igazságot kimondhatta büntetlenül, és gúnytűzhetett, illetve gyakorlatilag mint egy ilyen szócső tudott működni, és működik a darabunkba. Ő pedig Tóth Norbert lesz, majd Antolovics Péter, akik ugye Tassonyi Balázs, Lipics Franciska, Nagy Alma Virág, Antolovics Péter, Tóth Norbert, ők most végeztek a Színművészeti Egyetem Operett Musical szakán.
1: Igen, Almával csináltam egyszer egy interjút, mert Győrben láttam Rudolf. A Rudolf musicalben egy szenzációs, szerintem
0: szenzációs,
1: a lány.
0: Igen, szenzációsak ezek a fiatalok.
1: Meg hát akiket most felsoroltál egyébként a színészek közül, fantasztikus színészek mind, úgyhogy fú, nekem
0: Nagy
1: is csak...
0: Lóri. Igen. Tényleg nagyon-nagyon jó, és még hozzájuk fog épülni majd a Budapesti Operett Színházba a szeptemberi bemutatón még többen váltott szereposztásba, Pálfalvi Attila, Magó Csottó, most itt Mohácson is a Bakóc Tamás szerepében. Szóval nagyon jó énekesek, előadók, művészek. Ehhez ugye hozzá jön még a Budapesti Operett Színháznak a balettkarának egy része, ugyan elég sok fiúra van szükség egy ilyen történet elmesélésekor. Budapesti Operett Színház énekkora, és hát most azért hagytam a végére, egy picit aláhúzzam a Budapest Operett Színház Ensemble együttesét, aki elképesztő munkát tesz most bele. Ebben a gyakorlatilag jelenetenként változó, szinte földrajzilag, tehát ebben a pillanatban Isztambul, török kép, Szulejmán Szultán, és akkor ad mondjam, a Szulejmán Szultán szerepében György Rózsa Sándor, és majd a színházba jön hozzá Szabó Máté, akit a televízióból is ismerhetnek, Szulejmán Szultán szerepében, szóval az ensemble-nek a munkákkal az egyik pillanatig török a Szulejmán udvarában, majd aztán már érkeznek meg a Magyarország gyűlésre, vagy a Rákosmezői országgyűlésre, vagy a Budai várba, tehát elképesztő táncokkal, hatalmas energiával, döbbenet. Tehát ők azt hiszem, hogy a nagyszerű színészek és énekesek mellett a motorja, szívelelke az előadásnak.
1: Hát figyelj, így ha téged...
0: És a zenekar, természetesen hát a zenei vezető Tassonyi Zsolt, aki megint csak azért fontos, mert irgam egy ősbemutatónál, amikor az ember elé leteszik az anyagot, akkor nagyon sok dolga van még vele. Uh-huh. Akár a közzenékben, akár átvezető zenékben, akár zenei szerkezetek megváltoztatásában, akár bizonyos daloknál a megváltoztatva, hogy ide még ez kell, ebből lesz sok, ebből lesz húzzuk, ezt viszont tegyük a végén. Tehát nagyon-nagyon sok közös kreatív munka van ebben. Lipényi Gábor készítette a hangszerelést, aki a Monte Cristo-t is csinált, ugye Szomor Györgynek a zenei munkatársa. Szabó Mónika az énekkar vezetője, karigazgató, aki gyakorlatilag hát az elképesztő táncok, mert elképesztő kórusok szólalnak meg. Hát, vagy egy háziba, vagy rockba, vagy éppen a musical balladákba, de tehát tényleg monumentális a dolog. Most, hogy elmondtam, magam is
1: döbbentem. Igen, ezt a szót, most írd és mondd, ezt a szót írtam fel magamnak, hogy monumentális, ahogy így beszéltél, és hát tényleg ennyi ember munkáját összefogni, és alkotó munkát csinálni, ez valami elképesztő teljesítmény, úgyhogy hát sajnos lejárt az időnk, úgyhogy...
0: Szeretettel várok mindenkit, téged is.
1: Köszönjük és szépen.
0: Ha nem Mohácson, akkor majd
1: akkor a majd az Operett Színházban, igen. Mert úgy szeptembertől leszek. Már ott lesztek, úgyhogy Homonnai Zsoltnak, a Budapesti Operett Színház művészeti vezetőjének és a Szomor György által írt Mindig itt leszünk Mohács 500 Rock Musical rendezőjének nagyon köszönöm, hogy így két nappal a bemutató előtt a rendelkezésünkre álltál, és sok sikert kívánunk akkor.
0: Köszönöm szépen, és szeretettel várok mindenkit, mert szerintem csodálatos élmény lesz. Ez garantálom. Már nekem már az.
1: Így van, hát akkor a Paks FM hallgatók, nincs mit tenni. 29-én Mohácson kell lenni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Most pedig akkor megyünk tovább, és zenével folytatjuk.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger, az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szoros nemzetközi vízi útvonalán. Az elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését, írja az MTI. Trump az amerikai haditengerészettől származó friss tájékoztatásra hivatkozott internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amelyben arra figyelmeztette Iránt, hogy bármely hajót, amely megkísérel további aknákat elhelyezni, az amerikai hadierő azonnal és szisztematikusan elpusztítja, amit zéró tolerancia politikának nevezett. Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Mint minden évben, így 2026-ban is szeptember 1-én kezdődik a tanítási időszak, ami idén kedre esik. Korábbi években többször előfordult, hogy ezzel egyidejűleg új menetrendváltozatot vezetett be a Paksi Közlekedési Kft. Apró módosításokkal. Idén azonban ilyen nem történt, ezért a társaság most nem változásról számol be, hanem csak felhívja utasainak figyelmét, hogy a megszokott és érvényben lévő menetrendben jövő hét 2-től ismét a tanítási időszakra vonatkozó jelzéseket kell keresni, ami a gyakorlatban két fontos változást jelent a nyári időszakhoz képest. Szeptember 1-től kezdődően az eddig 1-es néven a strandi közlekedő járatok ismét 1-es néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró Ürgemezei strand érintése nélkül. Azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi, téli vagy tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1-a járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi közlekedési rend áll vissza, a menetrend megváltozása nélkül.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattonót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, senior idényében pedig elnyerte az Amerika East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
5: I'm from Minneapolis, Minnesota.
6: Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitás. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődni, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, vendégem pedig a Paksi FC fiatal labdarúgója Györfi Milán. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Ugye 2-0-ra győztetek múlt pénteken az Újpest ellen, kezdő voltál. Hogy láttad belülről a mérkőzést?
2: Úgy láttam, hogy az első fél időben nagyon sokat fociztunk, és nagyon sokat tettünk azért, hogy ezt a meccset ilyen magabiztosan behúzzuk. Nyilván a második fél időben már egy kicsit ráütünk az eredményre, mert mindannyian tisztában voltunk vele, hogy ez a három pont nagyon kell most a csapatnak.
1: Uh-huh. Az Eke kiállításáról mit gondolsz?
2: Hát ott testközelből a pályán úgy látszott, hogy a védő kilépett Zitzerbe, és ő ezt megpróbálta megállítani. Utána egy kicsit átbeszéltük ezt az öltözőbe, a vezetőedző arra jutott, hogy lehet kicsit felesleges volt, de nyilván sajnáljuk, hogy kiállították, mert fontos tagja a csapatnak.
1: Így van, és most ugye a piros lap után egy meccset ki kell hagyni, tehát Nyíregyházára nem fog veletek menni, és valóban Bognár György a sajtótájékoztatón is elmondta, hogy nem nagyon tudják őt lefutni, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit jobban rá kellett volna kapcsolni, és akkor máshogy is meg tudja oldani ezt a helyzetet. Te viszont ugye kezdő voltál, és hát végül is a 88. percig játszottál, akkor cserélt le Bognár György, és ugye számomra úgy tűnik, hogy te egy ilyen harcos típus vagy, szereted azt, amikor küzdeni kell, és tudsz is küzdeni. Milyen érzés az, amikor lecserélnek? Te ezt hogy éled meg?
2: Hát nyilván szeretek végig a pályán lenni, az utolsó percig harcolni, de ez nyilván mindig a mérkőzéstől függ szerintem, hogy éli meg a játékos, hogyha lecserélik, tehát hogy meddig voltam a pályán, és ez most egy olyan meccs volt, ahol abszolút benne volt a végén, hogy lehoznak. Múlt héten volt egy kisebb sérülésem is, tehát örülök, hogy a 88. percig tudtam játszani, úgyhogy nem volt ezzel most probléma.
1: De akkor ezek szerint te nagyon átgondolod azt, hogy mi lehet az edző fejében is, mert most, ahogy azt mondod, hogy benne volt a meccsben, tehát leköveted a történéseket, és végig gondolod, hogy igen, itt most egy más típusú játékosra nagyobb szükség van már ezen a ponton a meccsben. Jól látom?
2: Hát így van, nyilván ezt azért szerintem a játékos érzi belülről, hogyha benne van a meccsben, így, hogy most mi következhet, vagy mire van szüksége a csapatnak, úgyhogy abszolút nem volt most probléma ezzel, hogy engem cserélt le a vezető edző.
1: Oké. Menjünk tovább, és egy kicsit ugorjunk vissza akkor a kezdetekre. Nálatok volt a családban labdarúgó, és így lett belőled is labdarúgó, vagy pedig teljesen más, hogy szervesen alakult, és jött az életedbe a foci?
2: Hát apukámtól jött így nekem a foci, nem volt profi labdarúgó, de sokat játszott amatőr tornákon, vagy esetleg sokat járt el baráti focikra, és oda mindig már gyerekkorom óta elvitt magával, és akkor igazából így csatlakozott be az életembe a foci.
1: Foci meccsekre is jártatok együtt?
2: Hát így még egészen kiskorban nyilván az otthon kezdődött ez a foci, de azért később már, amikor egyre nagyobb lettem, akkor már azért igen jártunk ott a bonyhádi felnőtt csapat meccseire, vagy esetleg a majosi felnőtt csapat meccseire, úgyhogy.
1: És azért gondolom, hogy otthon pedig néztétek a meccseket a tévében is, nem?
2: Persze, legfőképpen még emlékszem egészen kiskoromban már akkor is az NB1-et. Azért így követtük apával, vagy ő követte, és akkor azt néztük a legtöbbször.
1: És kik voltak, vagy kik a példaképeid?
2: Hát így Cristiano Ronaldot mondanám példaképemnek, már egészen kiskorom óta őt figyeltem. Nagyon tetszett a magabiztossága, amit önbizalom látszik rajta a pályán és a pályán kívül is, úgyhogy nekem ez már egészen kiskorom óta tetszett.
1: És próbálod is őt másolni? Mert ő azért nagyon sok melót beletesz, nem csak a fociba, hanem tényleg a külsejébe, mindenbe, tehát ő nagyon precizitásra törekszik.
2: Talán azért ennyire nem mondanám magam precíznek, de azért próbálom ezeket a profi dolgokat lekövetni, igen.
1: Mennyire tartod magad céltudatosnak?
2: Egyébként eléggé céltudatosnak tartom magam, tehát próbálom azért így a kisebb vagy hosszabb távú célokat is megfogalmazni magamnak, úgyhogy céltudatosnak tartom magam.
1: Egyébként ez kívülről is látszik, meg a játékodon is szerintem ez tükröződik, és ezért is adódik a kérdés, hogy mikor jött az életedbe az a gondolat, hogy te profi focista szeretnél lenni?
2: Hát valójában szerintem, ha elkezd egy gyerek focizni, vagy hát hogyha sikeres benne már az elején is azért, akkor azért megfogalmazódik benne, hogy profi labdarúgó szeretne egyszer lenni. Én az elejét kezdve már úgy megfogalmazódott bennem, hogy egyszer szeretnék profi focista lenni, de egyébként úgy érzem, hogy erre így sose görcsöltem nagyon rá. Tehát élveztem a focit, szerettem focizni, azt mondhatom, hogy sikeres is voltam benne, és akkor igazából így folyamat jött ez a cél bennem, hogy akkor én profi szeretnék lenni.
1: Hát igen, de azért akiben megfogalmazódik ugye maga a gondolat, azért nagyon sokan nem jutnak el oda, és ez nyilván kell az is, hogy a szülői támogató háttér is meglegyen, mert akkor ezek szerint nálad az is megvolt, hogy a szüleid azt mondták, hogy jól van kisfiam, akkor csináld ezt, és nem azt kezdték el mondani, hát azért valami kéne, valami tisztességes, vagy valami olyan állás, ami olyan fix, ugye a szülők azok mindig erre szoktak rágörcsölni, hanem akkor azt mondták, hogy jó, hogyha te ezt szeretnéd csinálni, csináld ezt.
2: Hát nekem abszolút támogató a családi hátterem, tehát ebben mindig támogattak, mindig segítettek, bármiről is volt szó, hogyha vinni kellett volna edzésre, vagy tényleg eljártak velem, meccseimre eljöttek, úgyhogy ebben nagyon támogató családi hátterem van szerencsére.
1: Szuper, szerencsés vagy. Ugye 9 évesen a Bonyhádi Völgységi Labdarúgó Klubnál indult a te focista karriered, hogyan emlékszel vissza arra az időszakra?
2: Hát ugye egészen kiskoromtól kezdve már a Bonyhádnál fociztam, egészen olyan U13-as koromig. Nyilván az alapokat ott fektettem le, tehát ott kaptam meg minden alapot, ami azért ilyen egészen kiskorban meg lehet kapni, tehát én mindig pozitívan gondolok vissza erre az időszakra.
1: Uh-huh. Ott mi az, amit leginkább megtanultál?
2: Hát én szerintem ilyen kiskorban összör is megszerettették velem igazán a focit. Aztán onnantól kezdve meg nyilván az, hogy minél többet járhat ilyen kiskorban, szerintem egy ilyen kisgyerek edzésre, az mindenképpen sokat hozzátesz az ilyen kisebb technikai dolgokhoz, úgyhogy mindenképpen szerintem azért ebben nagy részük benne van.
1: És utána jött Pécs. Oda ingáztál?
2: Hát igen, ugye úgy volt, hogy Bonyhádról innen, vagy Bonyhádról onnan jó páran, ilyen 4-en jártunk mi edzésre, és akkor a Pécsi Egyesület egy ilyen kis buszt intézett nekünk, és akkor úgy jártunk.
1: Aha. Megterhelő volt nagyon az az időszak?
2: Nem éreztem egyébként annak, nyilván suli után mindig egyből mentünk edzésre, és akkor este haza, de igazából sosem figyeltem úgymond erre, vagy nem volt sose az, hogy este fáradtnak éreztem volna magam, vagy bármi ilyesmi.
1: Igen, ahogy egyébként beszélsz, úgy érezni rólad, hogy te egy energiabomba vagy.
2: Én is így érzem.
1: Nem nagyon lehetnek olyan pillanatok, amikor nagyon-nagyon-nagyon el vagy fáradva. 2020-21-es szezonban érkeztél meg Paksra, ugye ekkora foci mellett párhuzamosan a középiskolába jártál, ugye az energetikai technikum és kollégiumba jártál, de ha jól tudom, egy idő után iskolát kellett váltanod. Ennek mi volt az oka?
2: Így van, én egyébként nagyon szerettem ide járni az eszibe, de egy idő után az fogalmazódott meg bennem, hogy szükségem lenne több edzésre, esetleg, hogy hetente egy párszor eljárjak reggelente is edzeni, de nyilván itt a szakma miatt ez nem volt megoldható, és ezért kényszerültem arra, hogy iskolát váltsak.
1: Már egyéni tanrendre gondolsz, nem? Hogy,
2: van,
1: hogy nem
2: van,
1: lehetett egyéni, ugye az eszében megoldani az egyéni tanrendedet, mert ugye hát itt olyan gyakorlati tantárgyak meg egyebek vannak. Aha, értem. És ha már az iskola és eszi, ugye azt mondjuk el, vagy hát én elmondom a hallgatóknak, hogy mi úgy találkoztunk először, hogy visszajöttél az iskolába, és egy órámra beültél, mert hogy ugye a régi barátokkal, osztálytársakkal találkoztál. Te ilyen ragaszkodó típus vagy? Tehát ez mindig is jellemző volt rád, hogy visszajársz oda, ahol szerettél lenni, vagy pedig ez egy ilyen egyedi eset, mert hogy nagyon jó volt ott az osztályközösség, de egyébként mondjuk úgy vagy vele, hogy ami már mögötted van, oda nem nézel vissza.
2: Én egyébként igen, hogyha mondhatjuk, akkor így egy ilyen ragaszkodó típusnak tartom magam, tehát én akivel régen jó kapcsolatban voltam, vagy így megmarad az ő oldaláról is így a baráti kapcsolat, én azt sose tekintek úgy, hogy akkor én most nem tudom, nagyképű lennék, vagy bármi elfelejteném, hogy velem ilyen jóba voltam régen, tehát ez igen jellemző egyébként rám, hogy így a régi barátokkal is bármikor szívesen találkozok.
1: 2024. szeptember, Paksi FC és a Fehérvár játszottak együtt, és te akkor debütáltál az NB1-ben. Erre a mérkőzésre így közel 2 év távlatában hogyan tekintesz vissza?
2: Hát ez nyilván egy nagyon pozitív emlék maradt bennem, mégiscsak az első NB1-es

0: azt tud maradni?
1: Hát próbálok nyilván én is figyelni az étkezésemre, amennyire csak tudok. Próbálok minél több edzést beiktatni a héten, tehát a csapatedzések mellett azért próbálok egyéni dolgokat is beletenni, konditermi edzéseket, vagy bármi ilyesmit. És amennyire tudok, nyilván a pihenésemre is figyelek időbe, próbálok lefeküdni, sokat próbálok pihenni.
0: Hát most korán is kellett kelned, mert ugye Bonyhádról érkeztél, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy bevállaltad, hogy ez reggel hamar felkelsz és eljössz hozzánk. Menjünk tovább, és beszéljünk egy kicsit, ugye nem tudom, emlékszel arra az ominózus képre, ugye, ahol Böde Danival szemben állsz, és nagyon sok mém készült ebből a képből. Te láttad ezeket a mémeket?
1: Láttam, persze.
0: Volt köztük kedvenced?
1: Hát nem volt így kedvencem, jókat mosolyogtam rajta, de nem volt kedvencem, így kifejezett.
0: Na de ugye a lényeg az, hogy az MTK elleni meccsen akkor Danitól kaptál egy-két tippet, illetve eligazítást, hogy hogy és mit csináljál, de általában véve a csapattársaitól tanácsot, segítséget mennyit kapsz?
1: Hát nyilván az idősebb játékosoktól azért nap mint nap kap tanácsot egy ilyen fiatal játékos. Nyilván próbálom megfogadni őket, amit hasznosnak találok nyilván, és ez így működik a mindennapokban.
0: De őszintén megfogadod, vagy inkább azért öntörvényű vagy?
1: Hát nem, próbálom azért megfogadni őket. Lehet, hogy nyilván nehezemre esik ez sokszor, de nem, próbálom azért megfogadni nagyobb részben.
0: Jól van, a plafon fennmaradt, úgyhogy akkor ezt a választ elfogadjuk. Ugye Paksor volt egy szezonod, ami Kecskeméten zajlott, és most visszatértél, és egészen jól alakulnak a dolgok. Ugye játszottál Athénban a Panathinaikosz ellen is, és sőt, ott gólt is rúgtál. Hogy élted meg azt, hogy ugye az összesítésben bármennyire is oda tettétek magatokat, és tényleg nagyon igyekeztetek, nagyon jó meccsek is voltak, szerintem egy ország szurkolt értetek, de hogy az összesítésben mégis alul maradtatok?
1: Szerintem nagyon-nagyon harcoltunk mind a két összecsapásba, és abszolút eltüntettük azt a különbséget a két csapat között, ami papíron megvolt. Szerintem a párharc előtt senki nem gondolta volna, hogy ennyire szorosra tudjuk ezt venni. Nyilván valamennyire fájó volt az athéni döntetlen, hogy azzal mégse tudtunk elmenni hosszabbításig, ugye. De a végén azért már belülről is éreztük, és utána is beszéltük, hogy azért már kijött egy kisebb sebességkülönbség, vagy képességbeli különbség, tehát ott már azért a végén abszolút ők domináltak, azt éreztük, szóval igazából valahol megérdemelten jutottak tovább.
0: Könnyen viseled a vereséget? Vagy sokáig kattogsz utána rajta?
1: Igazából próbálom hamar letudni így magamba. Nem, azért hála Isten nem szoktam napokat őrlődni egy vereségen, de azért nyilván szoktam rajta gondolkodni, hogy mit lehetett volna esetleg jobban csinálni a meccsen, vagy bármi ilyesmi.
0: Uh-huh. Most ugye a hatodik helyen álltok a tabellán, de most még ugye bármelyik fordulóban változhat fölfelé, lefelé, mindenhogyan. Viszont mi a célod erre az évre, idénre?
1: Hát csapatszinten szeretnék minél előrébb végezni, de ezt szerintem mindenki nevében mondhatom a csapatba. Egyéni céljaim pedig nyilván van ez a fiatal szabály, de én azért szeretném azt elérni, hogy ne kelljen azt érezzék, hogy engem a fiatal szabály miatt kell játszatni, nem szeretnék egy meghatározó játékos lenni a csapatba, és esetleg gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot.
0: Hát igen, akkor szét fogod szedni az öregeket, ugye, ahogy Böde Dani mondta, hogy a fiatalok harcoljanak meg, és szedjék szét az öregeket, és úgy bekerüljenek. Oké. Okay. És hosszú távon egyébként van valami olyan álmod a futballban, amit esetleg gyerekkorod óta szem előtt tartasz?
1: Hát kettő ilyen dolgot tudnék talán mondani. Az egyik az, hogy a felnőtt válogatottba egyszer játszhassak, és mondjuk esetleg egyszer egy bajnokok ligája meccsen pályára lépessek, úgyhogy ez a két célom.
0: Hát, csak meg kell nyerni idén a bajnokságot.
1: A
0: cél akkor az adott. Van egyébként valamilyen kabalád, vagy mondjuk valamilyen szertartásod, amit így meccsek előtt végig szoktál csinálni?
1: Nem szoktam igazából ilyen szertartást, vagy bármilyen babonám, igazából nem hinném, hogy van, úgyhogy.
0: Oké. Na hát akkor lépjünk egy kicsit át a foci világából, és beszéljünk arról, hogy mit csinál Györfi Milán akkor, ha éppen nem futballozik.
1: Hát a szabadidőmet próbálom minél többet a családommal, a barátnőmmel, a barátaimmal tölteni, úgyhogy igazából ezzel telik általában a szabadidő.
0: Van valami olyan hobbid, amit esetleg űzöl a focin kívül?
1: Igazából nem nagyon. Főzni szeretek egyébként mostában.
0: Tényleg?
1: Nem. Aha. Úgyhogy így a kaját.

0: arra próbálok figyelni.
1: Aha. Ugye egyébként most nyilván te még nagyon fiatal vagy, tehát nem nagyon kell azon gondolkodnod, hogy mi lesz majd, ha egyszer már nem leszel aktív focista, de arról van egyébként elképzelésed, hogy most itt még az aktív focista éveid alatt mondjuk milyen irányba képeznéd magadat, hogy amikor már nem vagy aktív, akkor mit csinálj?
0: Hát igazából nyilván azért gondol az ember, még esetleg ilyen fiatalon is szerintem, hogy mi lehet majd egyszer a pályafutás után, de igazából így a pénzügyel való dolgok érdekelnek eléggé, az felé szoktam így kicsit tanulmányozni, de így különösebben egyébként erre még nem fordítok azért energiát, próbálok mindent a focinak szentelni most.
1: Azt tudtad, hogy Szendrei Ákos gyerekkorában bankár akart lenni?
0: Ezt nem tudtam róla, de most már.
1: Na, hát még lehet is egyébként, amikor ő itt volt nálunk, akkor erről beszéltünk, persze ő azóta ugye a DVSC-hez eligazolt. Jó, hát akkor figyelj, még néhány villámkérdés így a végére. Rendben. Jó, és akkor elengedünk, mert hogy neked igazából edzésed lesz hamarosan. Jó. Egy győztes meccs után edzői dicséret, vagy egy plusz szabad nap?
0: Plusz szabadna.
1: Mi bosszantana jobban? Ha a barátnőd nem jön neki a meccsedre, vagy ha kijönne, de az ellenfélnek szurkolna?
0: Ha kijönne, és az ellenfélnek szurkolna.
1: És ez váló ok lenne?
0: Nem, azért nem lenne, de megbeszélnénk, hogy...
1: Oké. Mi az ijesztőbb? Böde Dani ellenfélként, vagy csapattársként?
0: Ellenfélként.
1: Oké, mit vársz a Nyíregyháza elleni találkozótól?
0: Hát mindenképpen győzni szeretnénk, úgyhogy így megyünk oda.
1: Hát akkor legyen így. Köszönöm szépen Györfi Milánnak, hogy itt voltál velünk, a Paksi FC labdarúgójával beszélgettem, és akkor jó edzést neked.
0: Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, minden jót.
1: Most pedig akkor zenével megyünk tovább, én pedig egyébként búcsúzom, és átadom a terepet a következő műsorvezetőnek. Köszi, hogy velem tartottatok reggel az élesztőben, 6:30 között Harmad Gabit hallottátok, és akkor most pedig zene.
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: fölött és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu
4: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Fél tíz után járunk, ez a Paks FM, mindenkinek nagyon szép napot. A mikrofonnál Strasser Adler van, egészen 2 óráig én hozom jó slágereket, és egy-két érdekességet is. Elsősorban jöjjön Ariana Grande és Justin Bieber-től a Stuck With You.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Kőkény Attila, Marics Peti és Rakoncai Viktortól szólt a Tutói Bello. Ma pedig augusztus 27-e van, mindenkinek ajánlom, hogy használjuk ki az utolsó napokat az augusztusban és a nyárból, hiszen napokon belül megkezdődik a szeptember. Onnantól kezdve, mint tudjuk, hogy ez mit jelent, kicsit sötétebb napok, rövidebb nappalok, hűvösebb időjárás. Ezeket valaki szereti, valaki kevésbé, az biztos, hogy most még nagyon adott az idő arra, hogy elmenjünk esetleg fürdeni tavainkba, folyóvizeinkbe, vagy esetleg egy késő délutáni kinti programot szervezzünk, hiszen ha beüt az október-november, már azért lehűl a levegő, és a nap is kicsit korábban nyugszik majd. Ezt ne felejtsétek, így szervezetek programokat még a következő napokban és hetekben. Én addig hozom a zenét, Márk Ambortól a Belong to

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkély, Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot, csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenő sem használható az érintett oldalon. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 65-ös főúton Siógárd elkerülő szakaszán az 1-es és a 3-as kilométer között aszfaltoznak, félpályás lezárás és jelzőrös irányítás okozhat kisebb torlódást. Szintén a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül halad a forgalom. Balesetről nem számol be az útinforma környékünkön, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát 10 óra után pedig Eva Max kezdi meg, With Hot American Dreams.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Mohu mobil visszaváltó automatát szállítatott a kalocsai laktanyába a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve. A környezetvédelmi célokat és közösségi felelősségvállalást egyszerre szolgáló megoldás lehetővé teszi, hogy a Paks térségében szolgálatot teljesítő katonák az összegyűjtött jelentős mennyiségű palackot, dobozt és üveget a lehető legkönnyebben visszaválthassák, így azok visszakerülnek a körforgásos gazdaság rendszerébe, írták a Mohu-nak az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. Úgy fogalmaztak, az akció jól példázza, hogy összefogással gyors és eredményes választ lehet adni egy kihívásra. Újabb pályázatot hirdetett Paksváros önkormányzata a helyi védett értékek és épületek felújításának támogatására. A cél a településkép megőrzése és a védett építészeti örökség helyreállítása. Paks közigazgatási területén a helyi egyedi vagy területi védelem alatt álló épületek, épületrészek és műtárgyak tulajdonosai igényelhetnek támogatást a 2026-os év második félévi pályázatán. A támogatás a külső homlokzatok, tetők, nyílászárók, kerítések és kapuk felújítására, valamint a szerkezeti állékonyságot biztosító munkákra használható fel. A pályázat benyújtási határideje október 31-e, a részletes kiírás és a védett értékek listája a paks.hu oldalon érhető el, a kérdésekkel pedig a főépítészi csoportot lehet keresni. Janikovszky Éva emlékműsorral, irodalmi estekkel és kézműves foglalkozásokkal várja az érdeklődőket az ősz folyamán a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtára. Szeptember 8-án az irodalmi önképzőkörben Nádasdy Ádám munkásságát dolgozzák fel, míg 11-én Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta tart előadást a szűz csillagjegy szimbolikájáról. A centenárium alkalmából szeptember 15-én kedden délután 5 órakor egy zenés felolvasó színházi előadással emlékeznek Janikovszky Évára a könyvtár galériában, a hónap végén, szeptember 29-én pedig Hidasi Judit írónővel találkozhat az olvasó közönség. Októberben a legfiatalabbakat is várják, október 3-án Kovács Gábor muzsikus segítségével saját furuját készíthetnek a gyerekek, 9-én pedig Madaras Balázs mutatja be a Mesél az ég című könyvét. A heti rendszerességű ringató foglalkozások kedden délelőttönként továbbra is változatlanul várják a kisgyermekes családokat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattonót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, szenior idényében pedig elnyerte az Amerika East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
3: I'm from Minneapolis, Minnesota.
4: Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitás. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődni, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra után járunk, ez a Pax FM, folytatjuk a jó hangulattal, ahogy ígértem, jön Eva Max to Love That American Dream, utána itt lesz velünk még Tolvaj Reni, One Republic, Rihanna, és még sorolhatnám, de miért ne hallgassuk meg, hazafelül elmondom, hogy milyen program lehetőségek várnak bennünket itt a következő napokban, hetekben, maradjatok velem!
1: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 28-án Kalocsán lesz koncert. Nyitrai Gergő, a Pro Artis Művészeti Iskola tanulójának mini koncertje lesz a Művelődési Központban, Szent István Király út 2-4, pénteken 18 órától Kalocsán. Augusztus 28-án jön a musical S. Simon tornyán egy fergeteges nyári előadás, Zsigmond Lala Musical Studio bemutatja holnap hajnalig neoton slágerekkel. Helyszín a Simontornyai Vár udvara, augusztus 28-án 20 óra 30-tól. Augusztus 28-án Pakson lesz jazzhajó, lesz élő jazzzene, válogatott borok és különleges édességek. Augusztus 28-án 20 órától. Augusztus 29-én Gerjenben lesz nyárzáró, részleteket hamarosan közzétesznek. Augusztus 30-án Pakson lesz tánc, a nyár utolsó nagy közösségi délutánja, tehetség művészeti korzó. Augusztus 30-án 14 órától. Augusztus 31-én Pakson nyárzáró lesz, 15 órától 19 óráig Pakson az Atom téren.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig a legjobb.

0: Repülőjegy nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól, minden csütörtökön déltől egyig.
0: Jön ma is a Best of óránk, amit ma én hozok, Best of kedvencek Ábitól. Ma olyan városokat, vagyis pontosabban zenéket hozok nektek, amik városok vagy városi hangulatokat írnak le. Ilyenek lesznek Havana, Miami, California. Igaz, hogy California nem egy város, hanem egy állam Amerikában, de nagyon jól elmondja, hogy milyen is ott az élet

érzés a nyugati parton. Budapestről szóló zenét is hozok, és még sorolhatnám, itt leszelünk Philadelphiából is egy zene, szóval a mai tematika a városok lesznek. Remélem élvezni fogjátok, most jöjjön Írországból egy város, Ed Sheeran énekli el nekünk a Galway Girl.

másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Ez volt Sombertől az Undressed 2025-ből. Ma pedig ünnepel Aaron Paul 47. születésnapját, akit a legtöbben a Jesse Pinkmanként ismernek a Breaking Bad Totál Szívás című sorozatból, pedig Jesse majdnem nagyon rövid életű karakter lett, eredetileg már az első évadban meghalt volna, de Aaron Paul alakítása és Bryan Crantonnal való összhangja annyira meggyőzte a készítőket, hogy megváltoztatták a terveket. Ez elég jó döntésnek bizonyult, Paul 3 Emmy díjat nyert Jesse Pinkman szerepéért 2010-ben, 12-ben és 14-ben, és egy érdekesség, mielőtt befutott volna, jegyszedőként dolgozott egy hollywoodi moziban, innen jutott el néhány év alatt a televíziózás egyik legismertebb karakteréig. Szóval ma a 47 éves Aaron Paul és a Breaking Bad története valószínűleg egészen más lett volna, ha Jesse Pinkmant tényleg kiírják az első évadból. Ezzel rá is térünk a zenékre, nem sokára jön Disco Lines-tól a

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Will it be kicks in? Ed Sheeran, Drake, Justin Bieber. Hey, I'm Adele. Chainsmokers. I am Grande. És most. Vissza.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkély, Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot, csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenő sem használható az érintett oldalon. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 65-ös főúton Siógárd elkerülő szakaszán az 1-es és a 3-as kilométer között aszfaltoznak, félpályás lezárás és jelzőrös irányítás okozhat kisebb torlódást. Szintén a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül halad a forgalom. Balesetről nem számol be az útinforma környékünkön, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, zenében pedig folytatjuk 11 óra után, a hírek után. Sophia Znaju és Robert Marston jön a Hucsia.

FM slágereivel. Reklám. Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Fényreírt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronx Burger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Életének 84. évében meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporter, szerda reggel Gombosszegi otthonában, írja az MTI. Az író személyét és életművét számos kortárs művész, kiadó és politikus méltatta. A német nyelvterületen megjelent nekrológok összességében olyan európai rangú íróként mutatják be Nádas Pétert, akinek prózájában a személyes emlékezet, a történelmi trauma és az emberi test tapasztalata szorosan összekapcsolódott. Számos elismerést kapott, köztük Kossuth és József Attila díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Würth díjat, a Németországi Szövetségi Köztársaság érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi Atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi Atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központ szervezésében nyárbúcsúztató vigadalommal köszön el Paks a nyártól. Az eseményt jövő hét hétfőn, vagyis augusztus 31-én tartják meg az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. Az eseményre mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hogy az iskola kezdés előtti utolsó napon még kiélvezhessék a vakációt. A Paksi Ökocsiga játszóház jóvoltából pedálos gokártok, vonatos terepasztal, virtuális játékok és autószimulátorok biztosítják az élményeket, viszont aki nyugalmasabb programra vágyik, az csatlakozhat a kézműves foglalkozásokhoz és a kreatív sarokhoz. Az országos rendőrfőkapitány számos kiváló Tolna vármegyei rendőr munkáját ismerte el. A jutalmakat dr. Kucik János Zoltán országos rendőrfőkapitány helyettes augusztus 19-én Budapesten az országos rendőrfőkapitányság épületében megtartott ünnepi állománygyűlésen adta át, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Dr. Mecser Tamás rendőrvezérőr nagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, Bognár Péter rendőrőrnagyot a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztály vizsgálati alosztály vezetőjét az elmúlt években végzett kiemelkedő teljesítménye alapján soron kívül rendőr alezredessé léptette elő. Az országos rendőrfőkapitány Berta Balázs rendőrfőhadnagyot, a Dombovári Rendőrkapitányság rendészeti osztály igazgatás rendészeti alosztály főelőadóját soron kívül századossá léptette elő, mivel az elmúlt években munkáját magas szinten látja el, munkavégzésének intenzitása és minősége pedig kiemelkedő. Horváth Sándor rendészeti igazgatási alkalmazott, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság hivatal szakügyintézője tartósan jó színvonalú, kiegyensúlyozott megbízható munkája elismeréseként pénzjutalomban részesült. A Veterán Rendőrök Szövetségének jelölése alapján dr. Kovács Zoltán nyugállományú rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság egykori rendészeti rendőrfőkapitány helyettese jutalmat vehetett át az ünnepségen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 4 perc van, ez a Paks FM, folytatjuk a jó slágerekkel. Itt lesz velünk Lisa Doja Cat, Dom, illetve hozok helyi interjúkat is, hiszen új kosarasok, illetve régi kosarasok vannak a városunkban Pakson. Ezekkel fogok szolgálni, illetve a jó hangulattal. Elsősorban jön Sophia Znajutól és Robert Mastól a Hucsia.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Domtól szólt a maszkod, most pedig egy kicsit megemlékezünk. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country zene egyik legnagyobb alakja, 6 évtizedes pályafutása alatt több mint 3000 dalt írt, és 100 milliónál is több lemezt adott el. Az ő nevéhez fűződik többek között a Jolene és az I Will Always Love You is. Utóbbit később Whitney Houston tette világhírűvé. De nem csak a zenében hagyott hatalmas örökséget, 1995-ben létrehozta az Imagination Library programot, amely ingyenes könyveket küld kisgyermekeknek. A kezdeményezés mára több mint 300 millió könyvet ajándékozott el világszerte. Dolly Parton kedden rövid betegség után hunyt el, Nashville-ben 80 éves volt. Emlékezzünk még róla, és szóljon a Peace Train

0: Luis Capaldi-tól a Survive. Most egy interjút hozok, két idegen légiós is visszatért az Osek kosárlabda csapatához. Pálfi Katalin tudósítását hallják, Yasin Józsefet és J.J. Chandlert is régi új ismerősként üdvözölhetjük. Mindketten a 2024-25-ös szezonban játszottak Pakson. József 12 mérkőzésen segítette a paksi csapatot a sérülés hullám kellős közepén. A kanadai kosárlabdázó 2025 februárjában Németországban folytatta a karrierét, majd 2025-26-os szezonban az Alba Fehérvár csapatánál márciusig kosárlabdázott. Az idény hátralévő részét a spanyol másodosztályban töltötte. Yasin Józseffel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett, Mikulics Dániel a csapat kommunikációs menedzserének segítségével.
1: I feel good just being with the players again and I'm familiar with some of the guys, so...
2: Nagyon jól érzem magam, örülök, hogy visszatérhettem és találkozhattam úgy a régi új csapattársakkal. Mindenképpen egy jó érzéssel tölt el, hogy ide besétáltam ismét a csarnokba, úgyhogy készen állok a munkára és alig várom, hogy kezdődjön a szezon.
3: Az elmúlt másfél év tulajdonképpen az, hogy telt a számodra?
1: It was good, so I went to Germany in the BBL. That was a good experience, very professional and...
2: Múltkori szezonban, amikor itt játszottam, akkor Németországba igazoltam el, ami egy remek lehetőség volt. Azt követően az Alba Fehérvár talált meg, és ugye náluk kezdtem a bajnokságot itt Magyarországon, majd a spanyol másodosztályban fejeztem be a tavalyi szezont, úgyhogy megjártam egy-két csapatot, de tele vagyok új élményekkel és új tapasztalatokkal, amiket biztos vagyok benne, hogy majd kamatoztathatok.
3: Hogy érzed, mi az a plusz, amit tudsz esetleg a csapatnak nyújtani majd, mint játékos?
4: What is your position on the court and what could be...
2: Ugye egyes poszton irányítót játszom, ami nekem az erősségem lehet, ez a plusz egy az, hogy elég jól ismerem már a fiúkat, tudom, hogy ők hogy játszanak, játszottam már ugye a többségével együtt, ismerem a magyar bajnokságot, úgyhogy ezek mind olyan plusz dolgok, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyből belevágjunk a munkába és jól is tudjuk kezdeni a szezon, mert így már ez a kémia, ez már félig meddig gyakorlatilag megvan a fiúkkal.
3: Mi az, amiben úgy érzed, hogy fejlődnöd kell? Nincs olyan?
1: Nothing.
4: Or there's nothing.
1: Yeah, no, I'm joking. Obviously being more vocal.
2: Amiben lehet, hogy fejlődnöm kell, az az, hogy jobban próbáljak meg kommunikálni a csapattársaimmal, hogy egy picit nagyobb hangom legyen a pályán, és ezáltal ugye extra energiákat tudjak mondjuk vinni a támadásba és védekezésbe is.
3: Hát akkor sok sikert kívánunk itt Pakson, és gratulálunk, örülünk, hogy visszatértél.
1: Thank you.
0: Yasin Józseffel való interjú után egy kicsit pihenünk zenével, és elhozom J.J. Chandler interjúját is pár zene után.

0: Travis Capaldi-tól szólt a Survive, és folytatjuk J.J. Chandler a 2024-25-ös idényben meghatározó szerepet töltött be az ASA csapatában. Dinamikus játéka, pontszerző képessége és vezéregyénisége egyaránt fontos értéket jelentett a pályán, miközben a teljesítményével gyorsan kivívta a paksi szurkolók elismerését. A 27 éves amerikai irányító az előző szezonját az olasz másodosztályban szereplő Avellino együttesénél töltötte, ahol 33 mérkőzésen lépett pályára, 12,6 pontot, 2,9 lepattanót és 2,5 gólpasszt átlagolt. JJ visszatérésével egy olyan játékossal erősödik a keret, aki ismeri a klubot és a szakmai elképzeléseit is, így minden adott ahhoz, hogy ismét meghatározó szerepet töltsön be a gárdában.
1: JJ, régi új ismerősként üdvözölhetünk itt Pakson. Ennek nagyon örülünk, hogy újra itt vagy, mert egy élmény volt ugye az az év, amikor 2 évvel ezelőtt itt játszottál a 2024-25-ös szezont. Hogy telt a nélkülünk az elmúlt egy év? Merre jártál? Mit csináltál? Miben fejlődtél? Vagy te hogy érzed, hogy mi az, ami benne esetleg más lettél, vagy több?
2: The last 2 years kind of went by kind of fast. Last year I was in Italy. A team named Avellino. We had the season was pretty, it was like a roller coaster. It was up and downs. We had injuries, we had coaching changes.
3: Tavaly szezonban ugye Olaszországban játszottam az olasz másodosztályban, ami egy elég furcsa év volt, mert tele voltunk sérülésekkel, voltak változások játékos keretben, illetve edzői keretben is. Egy ilyen hullámvölgyekkel teli szezon volt, nem voltam teljesen megelégedve azzal sem, amit a pályán tudtam nyújtani. Tudok ennél többet is, de ez valahogy így sikerült, ezt is kezelni kell, és ebből is lehet tanulni és előre menni. Egyébként jól éreztem Olaszországban magam, mind a pályán kívül is. Egy jó közösségben voltam, egy jó csapatnál. Most viszont ugye újból ide visszatértem Paksra, és készen állok arra, hogy ugyanazt, hogy legalább jobbat mutassak, mint amikor legutóbb itt játszottam, ugyanazon az energiával, és ugyanazzal a lelkesedéssel a pályán.
1: Hogy mint ért téged? Meglepetésként, hogy visszavártak ide Paksra, vagy te jelentkeztél, hogy szeretnék jönni?
2: It was surprising and it was a little 50-50. Like I kind of had a feeling that the call was going to come back around and then I was also like, okay, oh, they actually did come back around. So, yeah, it's always exciting and feels good whenever you have a team from.
3: Hát ez egy 50-50 volt gyakorlatilag. Én is reméltem azt, hogy lesz megkeresés. Ugye a klub részéről végül ez meg is történt. Azt nem mondom, hogy meglepetésként ért, de nyilván jól esett, mert azért számítottunk arra, hogy hát erre lesz lehetőség. Ez végül így jól is alakult, aminek nagyon örültünk, és alig várom már, hogy újra az SMZ-t ölthessem magamra, és ugyanazt a show-t el tudjam idehozni, amit korábban is, mert úgy érzem, hogy itt a közönséggel abban az évadban nagyon egymásra találtunk, és ez remélem, hogy idén is meg lesz, és hasonló energiát tudnak majd a látókról nekünk biztosítani, mint akkor.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen emlékeid vannak ugye arról a szezonról, amikor itt voltál Pakson?
3: Hát, hogyha egy emléket kellene kiemelnem, akkor az mindenképpen az, hogy azt azért mindig éreztük, hogy a szurkolók felől nagy energia jön a pályára. Ez gyakorlatilag végig meg is volt, voltak kifejezetten jó mérkőzéseim is abban a szezonban, és ez remélem, hogy idén is így lesz, idén is megkapjuk azt a biztatást és azt a pluszt a szurkolóktól, ami akkor volt, mert tényleg több olyan meccs is volt, amikor olyan hangulat volt itt a csarnokban, ami gyakorlatilag nekünk az plusz 10 pontot jelentett majdnem. Úgyhogy remélem, hogy idén is ez lesz. Én már nagyon várom a szezon kezdetét, és nagyon várom azt, hogy a szurkolókkal újra találkozhassak, és együtt összegyűjünk itt a csarnokban.
2: It's all fun. It's all. I go out there each and every game and just try to just have fun and enjoy the game and get better at the end of the day. So that's like the main thing I remember from in the past, but I'm looking forward to having more of those experiences.
1: Milyen JJ tért vissza Paksra?
2: I would like to say I'm pretty much the same. I would say the biggest difference is just like.
3: Hát gyakorlatilag ugyanaz a JJ tért vissza, mint aki akkor volt. Annyiban talán egy picit fejlődtem, vagy egy kicsit idősebb lettem fejben is. Ez lehet, hogy a játékomon is meg fog látszódni, talán egy picit komolyabbá váltam, de ugyanazt a showt szeretném a pályára vinni, és ugyanaz azzal a lelkesedéssel, mint korábban, úgyhogy egy nagy változás az azért nem történt.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsolás, kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
0: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a hormuzi szoros nemzetközi vízi útvonalán. Az elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését, írja az MTI. Trump az amerikai haditengerészettől származó friss tájékoztatásra hivatkozott internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amelyben arra figyelmeztette Iránt, hogy bármely hajót, amely megkísérel további aknákat elhelyezni, az amerikai hadierő azonnal és szisztematikusan elpusztítja, amit zéró tolerancia politikának nevezett. Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Újabb pályázatot hirdetett Paksváros önkormányzata a helyi védett értékek és épületek felújításának támogatására. A cél a településkép megőrzése és a védett építészeti örökség helyreállítása. Paks közigazgatási területén a helyi egyedi vagy területi védelem alatt álló épületek, épületrészek és műtárgyak tulajdonosai igényelhetnek támogatást a 2026-os év második félévi pályázatán. A támogatás a külső homlokzatok, tetők, nyílászárók, kerítések és kapuk felújítására, valamint a szerkezeti állékonyságot biztosító munkákra használható fel. A pályázat benyújtási határideje október 31-e, a részletes kiírás és a védett értékek listája a paks.hu oldalon érhető el, a kérdésekkel pedig a főépítészi csoportot lehet keresni. Mint minden évben, így 2026-ban is szeptember 1-én kezdődik a tanítási időszak, ami idén keddre esik. Korábbi években többször előfordult, hogy ezzel egyidejűleg új menetrendváltozatot vezetett be a Paksi Közlekedési Kft. Apró módosításokkal. Idén azonban ilyen nem történt, ezért a társaság most nem változásról számol be, hanem csak felhívja utasainak figyelmét, hogy a megszokott és érvényben lévő menetrendben jövő hét kettől ismét a tanítási időszakra vonatkozó jelzéseket kell keresni, ami a gyakorlatban két fontos változást jelent a nyári időszakhoz képest. Szeptember 1-től kezdődően az eddig 1S néven a strandig közlekedő járatok ismét 1S néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró Ürgemezei strand érintése nélkül. Azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi, téli vagy tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1A járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi közlekedési rend áll vissza, a menetrend megváltozása nélkül. A kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központ szervezésében nyárbúcsúztató vigadalommal köszön el Paks a nyártól. Az eseményt jövő hét hétfőn, vagyis augusztus 31-én tartják meg az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. Az eseményre mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hogy az iskola kezdés előtti utolsó napon még kiélvezhessék a vakációt. A Paksi Ökocsiga játszóház jóvoltából pedálos gokártok, vonatos terepasztal, virtuális játékok és autószimulátorok biztosítják az élményeket, viszont aki nyugalmasabb programra vágyik, az csatlakozhat a kézműves foglalkozásokhoz és a kreatív sarokhoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most következik Best of kedvencek Ábitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en.
5: Délmúlott, megkezdtük a Best of kedvencek óráját, és ezzel a héten egy kicsit utazunk is. Városok, városi hangulatuk és olyan dalok jönnek, amelyek valamilyen módon egy-egy helyhez kötődnek. Elsősorban Camilo Cabello, például rögtön Havanába visz minket. Nála ez ráadásul személyes történet is, hiszen a dalban a kubai gyökerei és Havanna iránti kötődése is megjelenik. Utána jön az M83 és a Midnight City. Itt nincs konkrét város megnevezve, inkább az éjszakai nagyváros érzése az, ami miatt tökéletesen beleillik ebbe az órába. Aztán egy olyan hely következik, amit már tényleg nem kell találgatni. Will Smith és a Miami, ez gyakorlatilag egy szerelmes levél a városhoz, a pezsgéshez, az éjszakai élethez és az egész Miami életérzéshez. A Train pedig hazavisz minket San Franciscóba. A zenekar frontembere Pat Monahan azt mondta, hogy nagyon sokat köszönhetnek ennek a városnak. Ott kapták meg annak idején azt a lehetőséget, amiből később a karrierjük elindult. A Save Me San Francisco ezért tényleg egyfajta visszatérés a gyökerekhez. És a végén kicsit kitágítjuk a térképet, mert Katy Perry már nem egyetlen várost, hanem egész Kaliforniát hozza el. A California Curse egy napfényes tengerparti, nyugati parti életérzés, és érdekesség, hogy Katy Perry részben éppen az Empire State of Mind hatására akart egy saját nyugati parti himnuszt készíteni. Szóval Havanna egy éjszakai nagyváros, Miami, San Francisco és Kalifornia, így indul a mai zenei utazás a Best of Kedvenceknek.

Teljes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül Abitól. Miami, South Beach, bringing the heat,

Katy Perry, Snoop Dogg-tól szólt a California Girls. Most pedig folytatjuk a Best of kedvencek mai városi utazását, és most megint több különböző helyre is eljutunk zenékben. Először Miley Cyrus.

Bruce és a Party in the USA jön, amivel Los Angeles tényleg fontos szerepet kap. Erről az érzésről szól, amikor valaki megérkezik egy teljesen új városba, kicsit idegenül érzi magát, aztán a zene mégis helyre tesz mindent. Utána irány New York, Jay-Z és Alicia Keys egyik legismertebb dalával, az Empire State of Mind-dal, ami már a szinte a város egyik modern himnusza lett. Innen Európába ugrunk, jön Freddie Mercury és Montserrat Caballé a Barcelonával, ami már önmagában is egy igazi nagyívű városdal. Aztán vissza Los Angelesbe a Red Hot Chili Peppers-szel, az Under the Bridge ugyan címében nem mondja ki a város nevét, mégis nagyon erősen Los Angeleshez kötődik, és egy sokkal személyesebb, magányos oldalát mutatja meg a nagyvárosi életnek. A végére pedig jön egy város, amit nekünk tényleg nem kell bemutatni, Budapest, George Ezrától.

George Ezrától szólt a Budapest 2013-ból. Lassacskán végéhez érünk a Best of óránknak, ami ma is déltől egyig tart. De van még hát a néhány állomásunk. Jön a Red Hot Chili Peppers és a Danny California. Itt California már inkább egy életérzés és egy történetet ad a dalnak, nem egy konkrét várost. Hiába ma inkább városok felé, városi hangulatok felé hozzuk ezt a Best of órát, ezt muszáj volt beletennem. Utána The Chainsmokers-szel irány Párizs, a Paris egy kicsit menekülés a hétköznapokból. Két ember elvonul valahová, ahol egy időre csak egymás és a saját világuk számít. Aztán Kanye West és Chris Martin Homecoming című dala következik. Ez valójában egy szerelmes levél Chicagóhoz, csak Kanye úgy beszél a városról, mintha egy régi szerelme lenne. A végére pedig visszatérünk New Yorkba, az R.E.M.-mel a Leave New York már a búcsúról szól, és ezzel lassan mi is búcsúzunk a mai városi utazástól, de még ezeket a dalokat hallgassuk végig, elsősorban a Red

0: Ariem zárja a Best of óránkat. Ennyi fért ma bele a Best of kedvencekbe. Egy óra, rengeteg város, még több jó zene. New Yorktól Párizson át Budapestig bejártunk jó pár helyet. Persze csak zenében. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő órában pedig folytatjuk az all-time slágerekkel.
1: Ez volt a Best of kedvencek órája Ábitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en minden csütörtökön déltől egyig.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 27-e csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi atomerőmű. Védett épületek felújítását támogatja a Paksi önkormányzat. Amerikai légióst igazolt az ASE. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Újabb pályázatot hirdetett Paksváros önkormányzata a helyi védett értékek és épületek felújításának támogatására. A cél a településkép megőrzése és a védett építészeti örökség helyreállítása. Paks közigazgatási területén a helyi egyedi vagy területi védelem alatt álló épületek, épületrészek és műtárgyak tulajdonosai igényelhetnek támogatást a 2026-os év második félévi pályázatán. A támogatás a külső homlokzatok, tetők, nyílászárók, kerítések és kapuk felújítására, valamint a szerkezeti állékonyságot biztosító munkákra használható fel. A pályázat benyújtási határideje október 31-e, a részletes kiírás és a védett értékek listája a paks.hu oldalon érhető el, a kérdésekkel pedig a főépítészi csoportot lehet keresni. Mint minden évben, így 2026-ban is szeptember 1-én kezdődik a tanítási időszak, ami idén keddre esik. Korábbi években többször előfordult, hogy ezzel egyidejűleg új menetrendváltozatot vezetett be a Paksi Közlekedési Kft. Apró módosításokkal. Idén azonban ilyen nem történt, ezért a társaság most nem változásról számol be, hanem csak felhívja utasainak figyelmét, hogy a megszokott és érvényben lévő menetrendben jövő hét kedtől ismét a tanítási időszakra vonatkozó jelzéseket kell keresni, ami a gyakorlatban két fontos változást jelent a nyári időszakhoz képest. Szeptember 1-től kezdődően az eddig 1-es néven a strandi közlekedő járatok ismét 1-es néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró Ürgemezei strand érintése nélkül. Azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi, téli vagy tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1-a járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi közlekedési rend áll vissza, a menetrend megváltozása nélkül.
0: Paks FM hírek.
1: Janikovszky Éva emlékműsorral, irodalmi estekkel és kézműves foglalkozásokkal várja az érdeklődőket az ősz folyamán a Paksi Csengeidénes Kulturális Központ könyvtára. Szeptember 8-án az irodalmi önképzőkörben Nádasdy Ádám munkásságát dolgozzák fel, míg 11-én Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta tart előadást a szűz csillagjegy szimbolikájáról. A centenárium alkalmából szeptember 15-én kedden délután 5 órakor egy zenés felolvasó színházi előadással emlékeznek Janikovszky Évára a könyvtár galériában, a hónap végén, szeptember 29-én pedig Hidasi Judit írónővel találkozhat az olvasó közönség. Októberben a legfiatalabbakat is várják, október 3-án Kovács Gábor muzsikus segítségével saját furuját készíthetnek a gyerekek, 9-én pedig Madaras Balázs mutatja be a Mesél az ég című könyvét. A heti rendszerességű ringató foglalkozások kedden délelőttönként továbbra is változatlanul várják a kisgyermekes családokat. A kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengeidénes Kulturális Központ szervezésében nyárbúcsúztató vigadalommal köszön el Paks a nyártól. Az eseményt jövő hét hétfőn, vagyis augusztus 31-én tartják meg az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. Az eseményre mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hogy az iskola kezdés előtti utolsó napon még kiélvezhessék a vakációt. A Paksi Ökocsiga játszóház jóvoltából pedálos gokártok, vonatos terepasztal, virtuális játékok és autószimulátorok biztosítják az élményeket, viszont aki nyugalmasabb programra vágyik, az csatlakozhat a kézműves foglalkozásokhoz és a kreatív sarokhoz. Az országos rendőrfőkapitány számos kiváló Tolna vármegyei rendőr munkáját ismerte el. A jutalmakat dr. Kucik János Zoltán, országos rendőrfőkapitány helyettes augusztus 19-én Budapesten az országos rendőrfőkapitányság épületében megtartott ünnepi állománygyűlésen adta át, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Dr. Mecser Tamás rendőrvezérőr nagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, Bognár Péter rendőrőr nagyot, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztályvizsgálati alosztály vezetőjét az elmúlt években végzett kiemelkedő teljesítménye alapján soron kívül rendőr alezredessé léptette elő. Az országos rendőrfőkapitány Berta Balázs rendőrfőhadnagyot, a Dombovári rendőrkapitányság rendészeti osztály igazgatás rendészeti alosztály főelőadóját soron kívül századossá léptette elő, mivel az elmúlt években munkáját magas szinten látja el, munkavégzésének intenzitása és minősége pedig kiemelkedő. Horváth Sándor rendészeti igazgatási alkalmazott, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság hivatal szakügyintézője tartósan jó színvonalú, kiegyensúlyozott megbízható munkája elismeréseként pénzjutalomban részesült. A Veterán Rendőrök Szövetségének jelölése alapján dr. Kovács Zoltán nyugállományú rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság egykori rendészeti rendőrfőkapitány helyettese jutalmat vehetett át az ünnepségen.
0: És most sporthírek a Paksefemen.
1: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattonót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, szenior idényében pedig elnyerte az America East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Celebita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
2: I'm from Minneapolis, Minnesota.
3: Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitás. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődni, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
1: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en. Egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: Délután egy óra múlott, visszatérünk az all-time slágerekhez, hiszen az előző órában egy kicsit best of órát tartottunk, a városokkal kapcsolatos zenéket hoztam, most viszont nincs megkötés, továbbra is megkötés nélkül fogom hozni a slágereket, itt lesz velünk Gabri Ponte, Sean Paul elsősorban, utána program lehetőségekről beszélek egy kicsit, illetve az időjárásról is jó egy kicsit tájékozódni, elsősorban zenéjünk.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
4: Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 28-án Kalocsán lesz koncert. Nyitrai Gergő, a ProArtis Művészeti Iskola tanulójának mini koncertje lesz a Művelődési Központban, Szent István Király út 2-4, pénteken 18 órától Kalocsán. Augusztus 28-án jön a musical S. Simon tornyán egy fergeteges nyári előadás, Zsigmond Lala Musical Studio bemutatja holnap hajnalig neoton slágerekkel. Helyszín a Simontornyai Vár udvara, augusztus 28-án 20 óra 30-tól. Augusztus 28-án Pakson lesz jazzhajó, lesz élő jazzzene, válogatott borok és különleges édességek. Augusztus 28-án 20 órától. Augusztus 29-én Gerjenben lesz nyárzáró, részleteket hamarosan közzétesznek. Augusztus 30-án Pakson lesz tánc, a nyár utolsó nagy közösségi délutánja, tehetség művészeti korzó. Augusztus 30-án 14 órától. Augusztus 31-én Pakson nyárzáró lesz, 15 órától 19 óráig Pakson az Atom téren.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: I want to go with a small waist and a perfect smile.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Pénteken országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog, országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kíséretik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délutánra 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mellett lesz a legmelegebb. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék, estére az ország nagy részén kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a

0: naplóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: Szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat, és új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki vadonatúj módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Ezekről a témákról biztosan szó lesz, de megvizsgáljuk majd a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait is. Megnézzük azt is, hogy a Duna teljes szakaszán hány vízlépcső működik, és Európa déli régióiban a nyári tűzesetek valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig, ezt állítja egy friss tanulmány. Természetesen ezzel is fogunk foglalkozni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A te

0: Ahol én vagyok.
1: Rász Gergő és Orsovai Reni zárja az egy óránkat, ahol én vagyok. Ezzel búcsúzom is. 2 óra után Levi veszi át a stúdiót, és hozza a jobbnál jobb zenéket. Mindenkinek további szép napot, és jó rádiózást. Sziasztok!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefon számon.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A MOHU mobil visszaváltó automatát szállítatott a kalocsai laktanyába a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve. A környezetvédelmi célokat és közösségi felelősségvállalást egyszerre szolgáló megoldás lehetővé teszi, hogy a Paks térségében szolgálatot teljesítő katonák az összegyűjtött jelentős mennyiségű palackot, dobozt és üveget a lehető legkönnyebben visszaválthassák, így azok visszakerülnek a körforgásos gazdaság rendszerébe, írták a MOHU-nak az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. Úgy fogalmaztak, az akció jól példázza, hogy összefogással gyors és eredményes választ lehet adni egy kihívásra. Újabb pályázatot hirdetett Paksváros önkormányzata a helyi védett értékek és épületek felújításának támogatására. A cél a településkép megőrzése és a védett építészeti örökség helyreállítása. Paks közigazgatási területén a helyi egyedi vagy területi védelem alatt álló épületek, épületrészek és műtárgyak tulajdonosai igényelhetnek támogatást a 2026-os év második félévi pályázatán. A támogatás a külső homlokzatok, tetők, nyílászárók, kerítések és kapuk felújítására, valamint a szerkezeti állékonyságot biztosító munkákra használható fel. A pályázat benyújtási határideje október 31-e, a részletes kiírás és a védett értékek listája a paks.hu oldalon érhető el, a kérdésekkel pedig a főépítészi csoportot lehet keresni. Janikovszky Éva emlékműsorral, irodalmi estekkel és kézműves foglalkozásokkal várja az érdeklődőket az ősz folyamán a Paksi Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtára. Szeptember 8-án az irodalmi önképzőkörben Nádasdy Ádám munkásságát dolgozzák fel, míg 11-én Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta tart előadást a szűz csillagjegy szimbolikájáról. A centenárium alkalmából szeptember 15-én kedden délután 5 órakor egy zenés felolvasó színházi előadással emlékeznek Janikovszky Évára a könyvtár galériában, a hónap végén, szeptember 29-én pedig Hidasi Judit írónővel találkozhat az olvasó közönség. Októberben a legfiatalabbakat is várják, október 3-án Kovács Gábor muzsikus segítségével saját furuját készíthetnek a gyerekek, 9-én pedig Madaras Balázs mutatja be a Mesél az ég című könyvét. A heti rendszerességű ringató foglalkozások kedden délelőttönként továbbra is változatlanul várják a kisgyermekes családokat. Az országos rendőrfőkapitány számos kiváló Tolna vármegyei rendőr munkáját ismerte el. A jutalmakat dr. Kucik János Zoltán országos rendőrfőkapitány helyettes augusztus 19-én Budapesten az országos rendőrfőkapitányság épületében megtartott ünnepi állománygyűlésen adta át, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Dr. Mecser Tamás rendőrvezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, Bognár Péter rendőrőrnagyot a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztályvizsgálati alosztály vezetőjét az elmúlt években végzett kiemelkedő teljesítménye alapján soron kívül rendőr alezredessé léptette elő. Az országos rendőrfőkapitány Berta Balázs rendőrfőhadnagyot, a Dombóvári rendőrkapitányság rendészeti osztály igazgatás rendészeti alosztály főelőadóját soron kívül századossá léptette elő, mivel az elmúlt években munkáját magas szinten látja el, munkavégzésének intenzitása és minősége pedig kiemelkedő. Horváth Sándor rendészeti igazgatási alkalmazott, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság hivatal szakügyintézője tartósan jó színvonalú, kiegyensúlyozott megbízható munkája elismeréseként pénzjutalomban részesült. A Veterán Rendőrök Szövetségének jelölése alapján dr. Kovács Zoltán nyugállományú rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság egykori rendészeti rendőrfőkapitány helyettese jutalmat vehetett át az ünnepségen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 14 óra 4 perc, augusztus 27-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák és hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Tartsatok velünk, Alessandria szó, Toszkána, ez következik tőle 2025-ből. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Ava Max-t és Kygo-t hallottátok, ez volt a 2024-es Whatever. Nos, augusztus 27-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Gáspár, Mónika, József és Cézár nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. Charlie Puth következik, a Loser 2022-ben.

Olivia Dean-t hallhattátok, ez volt az idei So Easy. Nos, még két track következik, egy Nia-tól és Junat Aztól, egy pedig Jonas Blue-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel és szokás szerint valamilyen izgalmas témával is. Junat Azt és Nia következik, a 2022-es All My Life. Let's go!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Puszínjátszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Reklámot hallottatok.

0: zeneszám a nyár slágere.
1: Most is a te kedvenced szól.
0: Rock FM összekött. Like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days

Ez volt a Last Frequencies, és a 2023-as Where Are You Now? Egy nagyon-nagyon kedves cikket találtam a demokrata.hu-n, ami arról szól, hogy a madarak valójában úgy tűnik, hogy élvezik a repülést. Sok ember számára, írja a cikk, a repülés a szabadság egyik legkézenfekvőbb jelképe. A madaraknál azonban eddig nehéz volt megállapítani, hogy a repülés valóban örömet jelente számukra, vagy egyszerűen csak a helyváltoztatás egyik természetes módja. Egy holland kutatócsoport most erre kereste a választ a rózsás kakaduk segítségével. A vizsgálatokat egy holland madárparkban végezték, ahol a madarak számára bizonyos napokon lehetővé tették, hogy szabadon elhagyják a röpdéjüket. A kutatók olyan madarakat figyeltek meg, amelyek alapvetően zárt röpdében éltek, de időnként kinyitották előttük a kijáratot. A kakaduk ilyenkor maguk dönthették el, hogy kirepülnek-e. A madarak rendszerint el is hagyták a röpdét, a környező fákon vagy a talajon töltötték az időt, majd később maguktól visszatértek. A kutatók összehasonlították ezeket a repüléssel töltött napokat azokkal a napokkal, amikor a kijárat zárva maradt. Az állatok érzelmeit nehéz közvetlenül vizsgálni, hiszen nem tudják elmondani, mit élnek át. A kutatók ezért több közvetett módszert alkalmaztak egyszerre. Megfigyelték a madarak viselkedését, például azt, hogy mennyit táplálkoztak, kerestek-e újabb élelmet, illetve milyen testtartást vettek fel. Emellett egy tanulási feladat során azt is vizsgálták, hogyan reagálnak bizonytalan helyzetekre. Arra voltak kíváncsiak, hogy inkább optimista vagy pessimista döntést hoznak-e. A vizsgálat egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy a repülés után a kakaduk később is optimistább döntéseket hoztak. Ha hosszabb ideig nem volt lehetőségük kirepülni, fokozatosan pessimistábbá váltak. A repüléssel töltött napokon pedig több olyan viselkedést is mutattak, amelyet a kutatók a jó közérzet jeleként értelmeztek. Még akkor is kerestek például élelmet, amikor már jól laktak. Mindez arra utalhat, hogy a repülés nem egyszerűen szükséges mozgás volt számukra, hanem pozitív élményt is jelentett. A kutatók fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a vizsgálat mindössze egyetlen madárfajra terjedt ki, ezért nem lehet automatikusan kijelenteni, hogy minden madár számára ugyanilyen örömteli a repülés. Egy ragadozó madár esetében például a repülés elsősorban a zsákmányszerzést szolgálhatja, és elképzelhető, hogy egészen más jelentősége van számára, mint egy rózsás kakadunak. A kutatás eredménye ugyanakkor az állatjólét szempontjából is érdekes. A fogságban tartott madarak számára a rendszeres repülési lehetőség nem pusztán mozgásforma lehet, hanem a jó közérzetük egyik fontos része is. További kutatásokra kíváncsi lennék, például tényleg egy ragadozó madár mit él át, vagy például a gólyák számára, akik irgalmatlan távolságokat kénytelenek megtenni évről évre, vagy mit jelent számukra a repülés, vagy milyen érzelmeket szabadít fel bennük. Most folytassuk egy kis zenével, Kylie Minogue is Szia következik, a 2024-es Dance Alone.

Ez volt Tom Grennan és a 2024-es Higher. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Életének 84. évében meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporter, szerda reggel Gombosszegi otthonában, írja az MTI. Az író személyét és életművét számos kortárs művész, kiadó és politikus méltatta. A német nyelvterületen megjelent nekrológok összességében olyan európai rangú íróként mutatják be Nádas Pétert, akinek prózájában a személyes emlékezet, a történelmi trauma és az emberi test tapasztalata szorosan összekapcsolódott. Számos elismerést kapott, köztük Kossuth és József Attila díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Würth díjat, a Németországi Szövetségi Köztársaság érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi Atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi Atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Mint minden évben, így 2026-ban is szeptember 1-én kezdődik a tanítási időszak, ami idén keddre esik. Korábbi években többször előfordult, hogy ezzel egyidejűleg új menetrendváltozatot vezetett be a Paksi Közlekedési Kft. Apró módosításokkal. Idén azonban ilyen nem történt, ezért a társaság most nem változásról számol be, hanem csak felhívja utasainak figyelmét, hogy a megszokott és érvényben lévő menetrendben jövő hét 2-től ismét a tanítási időszakra vonatkozó jelzéseket kell keresni, ami a gyakorlatban két fontos változást jelent a nyári időszakhoz képest. Szeptember 1-től kezdődően az eddig 1-es néven a strandig közlekedő járatok ismét 1-es néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró Ürgemezei strand érintése nélkül. Azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi, téli vagy tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1A járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi közlekedési rend áll vissza, a menetrend megváltozása nélkül.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattonót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, szenior idényében pedig elnyerte az Amerika East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
5: I'm from Minneapolis, Minnesota.
6: Minnesotában születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitás. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődni, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakshfm.hu-n vagy a pakshfm mobil applikációján. Pakshfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
7: A pontos idő 15 óra 5 perc, augusztus 27-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik és az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Taylor Swift kezd. The Fate of Ophelia, ezt fogjátok tőle hallani 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Fox FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 31 Celsius fok van odakint, és bár némileg felhős időnk van, inkább a napsütés dominál, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, erősödik a nappali felmelegedés, így foglalja össze az oldal a mai nap várható történéseket. Nézzük csak, mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap péntek lesz, és 34-35 fokban tetőzik a napi csúcshőmérséklet, visszaköszön a nagy nyári kánikula. Aztán némileg lecsökkenünk, szombaton 31, vasárnap 33 fok várható, szóval csak kisebb enyhülés várható egy nagyon gyenge hidegfronti hatás következtében, és úgy tűnik, hogy a jövő hét akár zivatarokkal is indulhat, minden esetre ez a 33-34 fokos hőség, ez így be fog állni egy pár napra még, úgy tűnik, hogy komolyabb enyhülés majd csak a jövő hét közepén várható már szeptember első néhány napjában. De ennyire még felesleges is előre szaladni, most még egyelőre a mai és főleg a holnapi hőségét kell kibírnunk. Hidratáljátok magatokat, igyatok rendszeresen vizet a napok során, hogy az elveszített folyadékot pótoljátok, illetve a magas UVB sugárzás értékei is kockázatot jelentetnek, hogyha kimozdultok, akkor világos színű ruha legyen rajtatok, kalap vagy sapka, magas faktorú naptejjel is érdemes védekezni a napkáros sugarai ellen.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Ez volt Nico Santos és a 2024-es Ray of Light. És már megyünk is tovább, nem tűrjük meg ennek a verőfényes, kánikulában dús augusztusi délutának a lendületét. Kungs következik, a 2021-es Never Going Home. Let's go!

0: a te nyári slágereit. Ez a te nyári csatornán.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.
3: Open up your eyes.

to be born again. Lizza, Doja Cat-et és Ray-t hallottátok, ez volt a Born Again 2025-ből. Filmes hírekkel folytatjuk, a 10perc.hu írja, hogy folytatás készül a 2017-es Alien Covenanthez, a filmet pedig maga Ridley Scott rendezi. Ezt a filmrendező erősítette meg az LA Times-nak adott interjújában. A történet középpontjában Michael Fassbender karaktere áll majd, aki Scott szavai szerint egy szép új világot teremt magának. A rendező elmondta, lenyűgözi őt ez a gyilkos android figura. A mesterséges intelligencia veszélyeiről is beszélt az interjúban. A mesterséges intelligenciák elszabadulhatnak, és ha ez megtörténik, az olyan, mint egy bomba, mondta Ridley Scott. Nem először hozza szóba Scott, hogy dolgoznak a Covenant folytatásán, könnyen elképzelhető azonban, hogy nem ez a projekt kapja meg először a stúdió jóváhagyását, hanem a 2024-es Alien Romulus szintén előkészítés alatt álló második része. Felmerült olyan elképzelés is, hogy egy új film összekötné a Covenant és a Romulus történetszálait. Az interjúban egy másik Scott számára fontos franchise, a szárnyas fejvadász is szóba került. A sorozat formájában érkező folytatás a Blade Runner 2099 novemberben jön ki, a rendező viszont alkotóként nem vesz részt a projektben, csak producerként szerepel a stáblistán. Az okot ő maga magyarázta el. Nem hibáztathatja az akkori ügyvédeit és ügynökeit, de valahogy elengedték a szárnyas fejvadász jogait. Hozzátette, hogy aki nem a ténylegesen leírt szöveg szerzője, annak nincs része a folytatásokban. Ha a Covenant következő része végül megvalósul, Scott közel 90 évesen ül majd a rendezői székbe, ami Hollywoodban ma egyáltalán nem számít ritkaságnak. A stúdió döntése egyelőre várat magára, és azt sem tisztázott, hogy a Covenant folytatása és a Romulus második része közül melyik kerül előbb gyártásba, vagy hogy a két történetszálat összefűző elképzelésből végül lesz-e egy film. Nos, Ridley Scott mostanában inkább utálni szokás a csávót, mert voltak megkérdőjelezhető döntései, ami a rendezéseket illeti. Például nem mindenki bírta a legutóbbi Joaquin Phoenix főszereplésével készült Napóleon filmjét sem. Én még nem láttam, szóval nem nagyon tudok véleményt nyilvánítani, viszont annyit mindenképpen tudok, hogyha Ridley Scott még a 70-es években leforgatja az Alien-t, azaz a 8. utas a halál című filmet, a 80-as években pedig a Blade Runner-t, hogyha már csak ezt a két filmet rendezi, már akkor is beírta magát a film történelembe. De aztán később persze, mint tudjuk, még ilyen alig ismert és kevésbé meghatározó alkotások kerültek ki a kezei közül, mint például a Gladiátor vagy a Mennyei Királyság, nem is beszélve a néhány évvel ezelőtti Az utolsó párbajról. Szóval Ridley Scott most már bármit csinál, legenda marad. Sabrina Carpenteri a szó, a Taste következik 2024-ben.

Ez volt a Coldplay és a 2024-es We Pray. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következnek, majd reklámot és a Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk!

0: slágereivel. Paks FM. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kell a Sárgödörtér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rock Wave és a Kacaj Zenekar érkezik. A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jayco. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, Fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paksi FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szoros nemzetközi vízi útvonalán. Az elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését, írja az MTI. Trump az amerikai haditengerészettől származó friss tájékoztatásra hivatkozott internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amelyben arra figyelmeztette Iránt, hogy bármely hajót, amely megkísérel további aknákat elhelyezni, az amerikai hadierő azonnal és szisztematikusan elpusztítja, amit zéró tolerancia politikának nevezett. Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Mint minden évben, így 2026-ban is szeptember 1-én kezdődik a tanítási időszak, ami idén kedre esik. Korábbi években többször előfordult, hogy ezzel egyidejűleg új menetrendváltozatot vezetett be a Paksi Közlekedési Kft. Apró módosításokkal. Idén azonban ilyen nem történt, ezért a társaság most nem változásról számol be, hanem csak felhívja utasainak figyelmét, hogy a megszokott és érvényben lévő menetrendben jövő hét 2-től ismét a tanítási időszakra vonatkozó jelzéseket kell keresni, ami a gyakorlatban 2 fontos változást jelent a nyári időszakhoz képest. Szeptember 1-től kezdődően az eddig 1-es néven a strandi közlekedő járatok ismét 1-es néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró Ürgemezei strand érintése nélkül. Azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi, téli vagy tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1A járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi közlekedési rend áll vissza, a menetrend megváltozása nélkül. Janikovszky Éva emlékműsorral, irodalmi estekkel és kézműves foglalkozásokkal várja az érdeklődőket az ősz folyamán a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtára. Szeptember 8-án az irodalmi önképzőkörben Nádasdy Ádám munkásságát dolgozzák fel, míg 11-én Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta tart előadást a szűz csillagjegy szimbolikájáról. A centenárium alkalmából szeptember 15-én kedden délután 5 órakor egy zenés felolvasó színházi előadással emlékeznek Janikovszky Évára a Könyvtár Galériában, a hónap végén, szeptember 29-én pedig Hidasi Judit írónővel találkozhat az olvasó közönség. Októberben a legfiatalabbakat is várják, október 3-án Kovács Gábor muzsikus segítségével saját furuját készíthetnek a gyerekek, 9-én pedig Madaras Balázs mutatja be a Mesél az Ég című könyvét. A heti rendszerességű ringató foglalkozások kedden délelőttönként továbbra is változatlanul várják a kisgyermekes családokat.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: A pontos idő 16 óra 4 perc, augusztus 27-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Lady Gaga kezd az Abrakadabra jön tőle 2025-ből, de még ebben az órában hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is szembe találhatjátok magatokat. Tartsatok velünk, let's go!
3: És most egy újabb óra.

A7S, David Guetta és Wizkid szólt az imént a Lighter 2025-ből. Nos, augusztus 27-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Gáspár, Mónika, József és Cézár nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Zene következik. Robin Schulz és Felix Jén az I Got a Feeling 2021-ből. Let's go!

Jennifer Lopez és Fisher szólt az imént a Waiting for Tonight 2024-ből. Nos, még két track következik, egy a legendás Gigi D'Agostino-tól és Love Vision-től, egy pedig a V-Coins-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és egy hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is. A téma ezúttal az ASE két idegen légiósának visszatérése lesz. Gigi D'Agostino és Love Vision következik a Hollywood 2020-ból.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu
4: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Két idegen légiós is visszatért az ASEK kosárcsapatához. Pálfi Katalin tudósítását halljátok erről. Yasin Josephet és JJ Chandlert is régi új ismerősként üdvözölhetjük. Mindketten a 2024-25-ös szezonban játszottak Pakson. Joseph 12 tétmérkőzésen segítette a paksi csapatot a sérülés hullám kellős közepén. A kanadai kosárlabdázó 2025 februárjában Németországban folytatta a karrierjét, majd a 25-26-os szezonban az Alba Fehérvár csapatánál márciusi kosárlabdázott, az idény hátralévő részét a spanyol másodosztályban töltötte. Yasin Josephel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett, Mikolics Dániel a csapat kommunikációs menedzserének segítségével.
2: I feel good just being with the players again and I'm familiar with some of the guys, so...
3: Nagyon jól érzem magam, örülök, hogy visszatérhettem és találkozhattam úgy a régi új csapattársakkal. Mindenképpen egy jó érzéssel tölt el, hogy ide besétáltam ismét a csarnokba, úgyhogy készen állok a munkára és alig várom, hogy kezdődjön a szezon.
4: Az elmúlt másfél év tulajdonképpen az, hogy telt a számodra.
2: It was good, so I went to Germany in the BBL. That was a good experience, very professional and...
3: Múltkori szezonban, amikor itt játszottam, akkor Németországba igazoltam el, ami egy remek lehetőség volt. Azt követően az Alba Fehérvár talált meg, és ugye náluk kezdtem a bajnokságot itt Magyarországon, majd a spanyol másodosztályban fejeztem be a tavalyi szezont, úgyhogy megjártam egy-két csapatot, de tele vagyok új élményekkel és új tapasztalatokkal, amiket biztos vagyok benne, hogy majd kamatoztathatok.
4: Hogy érzed, mi az a plusz, amit tudsz esetleg a csapatnak nyújtani majd, mint játékos?
5: What is your position on the court and what could be...
3: Ugye egyes poszton irányítót játszom, ami nekem az erősségem lehet, ez a plusz egy az, hogy elég jól ismerem már a fiúkat, tudom, hogy ők hogy játszanak, játszottam már ugye a többségével együtt, ismerem a magyar bajnokságot, úgyhogy ezek mind olyan plusz dolgok, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyből belevágjunk a munkába és jól is tudjuk kezdeni a szezont, mert így már ez a kémia, ez már félig meddig gyakorlatilag megvan a fiúkkal.
4: Mi az, amiben úgy érzed, hogy fejlődnöd kell? Nincs olyan?
2: Nothing.
5: Or there's nothing.
2: Yeah, no, I'm joking. Obviously being more vocal.
3: Amiben lehet, hogy fejlődnöm kell, az az, hogy jobban próbáljak meg kommunikálni a csapattársaimmal, hogy egy picit nagyobb hangom legyen a pályán, és ezáltal ugye extra energiákat tudjak mondjuk vinni a támadásba és védekezésbe is.
4: Hát akkor sok sikert kívánunk itt Pakson, és gratulálunk, örülünk, hogy visszatértél.
2: Thank you.
1: JJ Chandler a 2024-25-ös idényben meghatározó szerepet töltött be az ASE csapatában. Dinamikus játéka, pontszerző képessége és vezéregyénisége egyaránt fontos értéket jelentett a pályán, miközben teljesítményével gyorsan kivívta a paksi szurkolók elismerését. A 27 éves amerikai irányító az előző szezonját az olasz másodosztályban szereplő Avellino együttesénél töltötte, ahol 33 mérkőzésen lépett pályára, 12,6 pontot, 2,9 lepattanót és 2,5 gólpasszt átlagolt. JJ visszatérésével egy olyan játékossal erősödik a keret, aki ismeri a klubot és a szakmai elképzeléseit is, így minden adott ahhoz, hogy ismét meghatározó szerepet töltsön be a gárdában.
4: JJ, régi új ismerősként üdvözölhetünk itt Pakson. Ennek nagyon örülünk, hogy újra itt vagy, mert egy élmény volt ugye az az év, amikor két évvel ezelőtt itt játszottál a 2024-25-ös szezont. Hogy telt a nélkülünk az elmúlt egy év? Merre jártál? Mit csináltál? Miben fejlődtél? Vagy te, hogy érzed, hogy mi az, amiben esetleg más lettél, vagy több?
6: The last 2 years kind of went by kind of fast. Last year I was in Italy. A team named Avellino. We had the season was pretty, it was like a roller coaster. It was up and downs. We had injuries, we had coaching changes.
3: Tavaly szezonban ugye Olaszországban játszottam az olasz másodosztályban, ami egy elég furcsa év volt, mert tele voltunk sérülésekkel, voltak változások játékos keretben, illetve edzői keretben is. Egy ilyen hullámvölgyekkel teli szezon volt, nem voltam teljesen megelégedve azzal sem, amit a pályán tudtam nyújtani. Tudok ennél többet is, de ez valahogy így sikerült, ezt is kezelni kell, és ebből is lehet tanulni és előre menni. Egyébként jól éreztem Olaszországban magam, mind a pályán kívül is. Egy jó közösségben voltam, egy jó csapatnál. Most viszont ugye újból ide visszatértem Paksra, és készen állok arra, hogy ugyanazt, hogy legalább jobbat mutassak, mint amikor legutóbb itt játszottam, ugyanazon az energiával, és ugyanazzal a lelkesedéssel a pályán.
4: Hogy mint ért téged? Meglepetésként, hogy visszavártak ide Paksra, vagy te jelentkeztél, hogy szeretnék jönni?
6: It was surprising, and it was a little 50-50. Like I kind of had a feeling that the call was going to come back around, and then I was also like, okay, oh, they actually did come back around. So, yeah, it's always exciting and feels good whenever you have a team from.
3: Hát ez 50-50 volt gyakorlatilag. Én is említem azt, hogy lesz megkeresés. Ugye a klub részéről végül ez meg is történt. Azt nem mondom, hogy meglepetésként ért, de nyilván jól esett, mert azért számítottunk arra, hogy hát erre lesz lehetőség. Ez végül így jól is alakult, aminek nagyon örültünk, és alig várom már, hogy újra az SMZ-t ölthessem magamra, és ugyanazt a sót el tudjam idehozni, amit korábban is, mert úgy érzem, hogy itt a közönséggel abban az évadban nagyon egymásra találtunk, és ez remélem, hogy idén is meg lesz, és hasonló energiát tudnak majd a lelátókról nekünk biztosítani, mint akkor.
4: Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen emlékeid vannak ugye arról a szezonról, amikor itt voltál Pakson?
3: Hát, hogyha egy emléket kellene kiemelnem, akkor az mindenképpen az, hogy azt azért mindig éreztük, hogy a szurkolók felől nagy energia jön a pályára. Ez gyakorlatilag végig meg is volt. Voltak kifejezetten jó mérkőzéseim is abban a szezonban, és ez remélem, hogy idén is így lesz, idén is megkapjuk azt a biztatást és azt a pluszt a szurkolóktól, ami akkor volt, mert tényleg több olyan meccs is volt, amikor olyan hangulat volt itt a csarnokban, ami már gyakorlatilag nekünk az plusz 10 pontot jelentett majdnem. Úgyhogy remélem, hogy idén is ez lesz. Én már nagyon várom a szezon kezdetét, és nagyon várom azt, hogy a szurkolókkal újra találkozhassak, és együtt összegyűjünk itt a csarnokban.
6: It's all fun. It's all. I go out there each and every game and just try to just have fun and enjoy the game and get better at the end of the day. So that's like the main thing I remember from in the past, but I'm looking forward to having more of those experiences.
4: Milyen JJ-t ért vissza Paksra?
6: I would like to say I'm pretty much the same. I'll say the biggest difference is just like.
3: Hát gyakorlatilag ugyanaz a JJ-t ért vissza, mint aki akkor volt. Annyiban talán egy picit fejlődtem, vagy egy kicsit idősebb lettem fejben is. Ez lehet, hogy a játékomon is meg fog látszódni, talán egy picit komolyabbá váltam, de ugyanazt a showt szeretném a pályára vinni, és ugyanaz a lelkesedéssel, mint korábban, úgyhogy egy nagy változás az azért nem történt.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ariana Grande-t hallottátok, ez volt a We Can't Be Friends, Wait For Your Love 2024-ből. Nos, óra vége van, az azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Robi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a

0: 12-től egészen évfélig vár a tehetségművészeti korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal. 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a művészeti iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen évfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A MOHU mobil visszaváltó automatát szállítatott a kalocsai laktanyába a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve. A környezetvédelmi célokat és közösségi felelősségvállalást egyszerre szolgáló megoldás lehetővé teszi, hogy a Paks térségében szolgálatot teljesítő katonák az összegyűjtött jelentős mennyiségű palackot, dobozt és üveget a lehető legkönnyebben visszaválthassák, így azok visszakerülnek a körforgásos gazdaság rendszerébe, írták a MOHU-nak az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. Úgy fogalmaztak, az akció jól példázza, hogy összefogással gyors és eredményes választ lehet adni egy kihívásra. Újra névleges teljesítményen üzemel a Paksi Atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi Atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengeidénes Kulturális Központ szervezésében nyárbúcsúztató vigadalommal köszön el Paks a nyártól. Az eseményt jövő hét hétfőn, vagyis augusztus 31-én tartják meg az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. Az eseményre mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hogy az iskola kezdés előtti utolsó napon még kiélvezhessék a vakációt. A Paksi Ökocsiga Játszóház jóvoltából pedálos gokártok, vonatos terepasztal, virtuális játékok és autószimulátorok biztosítják az élményeket, viszont aki nyugalmasabb programra vágyik, az csatlakozhat a kézműves foglalkozásokhoz és a kreatív sarokhoz.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattonót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, szenior idényében pedig elnyerte az America East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
3: I'm from Minneapolis, Minnesota.
4: Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitás. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődni, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 17 óra 5 perc, augusztus 27-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdődik is az újabb pergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinnak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy az beígértem az előző óra végén, Clementine Douglas és Calvin Harris kezd. A Blessings-t fogjátok hallani 2025-ből. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A következő paksi kosártermelői és kézműves piac szeptember 2-án, azaz jövő hét szerdán várja a kedves vásárlókat, itt Pakson, a Villany utcai piac téren 17 órától 18 óra 30 percig. Holnap, azaz 28-án este 8 órától itt Pakson a Dunaparton jazzhajó várja a zene és a gasztronómia kedvelőit édességekkel, amik elbűvölnek, borokkal, amik kísérnek, egy este, ami édesen jó. Különleges édességek, válogatott borok és élő jazzzene várja a kilátogatókat. Szeptember 8-án, azaz kedden 17 óra 30 perctől itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában ismét irodalmi önképzőköri előadás várja az érdeklődőket Tóth Judit foglalkozás vezető vezényletével. Ezúttal Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító élete lesz a téma. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt Billie Eilish és a 2024-es Birds of a Feather. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában fürdőző augusztusi délutánnak a lendületét. Vizi és Tom Gregory következik a 2020-as Never Let Me Down. Let's go!

BB Rexát hallottátok, ez volt az idei New Religion. Nos, augusztus 27-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Gáspár, Mónika, József és Cézár nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Valamint 34 éve történt, hogy egy aukción 87 ezer dollárt fizettek John Lennon A Day in the Life című kézzelíró dalszövegéért, amit természetesen 1967-ben a Beatles-el vettek föl. Ez volt a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című ikonikus, pszichedelikus albumuk záró pillanata, záró momentuma, A Day in the Life. Na de a kézzelírott szöveg 87 ezer dollárért kelt el 1992-ben éppen ezen a napon. Nem túlzás ez egy kicsit, azért bármennyire is zseniális az a dal, és igencsak zseniális a dalszövege is, mégiscsak egy dalszövegről van szó, amit valaki, egy ember, épp olyan, mint te vagy én, kézzel papírra vetett annak idején a 60-as években. Minden esetre nyilvánvalóan a rock történelmű vonzata azért vitathatatlan. Louis Capaldi következik a 2025-ös Love the Hell Out.

Ez volt a Purple Disco Machine és a Beat of Your Heart 2024-ből. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat, és új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki vadonatúj módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Ezekről a témákról biztosan szó lesz, de megvizsgáljuk majd a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait is. Megnézzük azt is, hogy a Duna teljes szakaszán hány vízlépcső működik, és Európa déli régióiban a nyári tűzesetek valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig, ezt állítja egy friss tanulmány. Természetesen ezzel is fogunk foglalkozni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
5: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
6: Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj zenekar érkezik.

0: Fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Életének 84. évében meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporter, szerda reggel Gombosszegi otthonában, írja az MTI. Az író személyét és életművét számos kortárs művész, kiadó és politikus méltatta. A német nyelvterületen megjelent nekrológok összességében olyan európai rangú íróként mutatják be Nádas Pétert, akinek prózájában a személyes emlékezet, a történelmi trauma és az emberi test tapasztalata szorosan összekapcsolódott. Számos elismerést kapott, köztük Kossuth és József Attila díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Würth díjat, a Németországi Szövetségi Köztársaság érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Újabb pályázatot hirdetett Paksváros önkormányzata a helyi védett értékek és épületek felújításának támogatására. A cél a településkép megőrzése és a védett építészeti örökség helyreállítása. Paks közigazgatási területén a helyi egyedi vagy területi védelem alatt álló épületek, épületrészek és műtárgyak tulajdonosai igényelhetnek támogatást a 2026-os év második félévi pályázatán. A támogatás a külső homlokzatok, tetők, nyílászárók, kerítések és kapuk felújítására, valamint a szerkezeti állékonyságot biztosító munkákra használható fel. A pályázat benyújtási határideje október 31-e, a részletes kiírás és a védett értékek listája a paks.hu oldalon érhető el, a kérdésekkel pedig a főépítési csoportot lehet keresni. A kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központ szervezésében nyárbúcsúztató vigadalommal köszön el Paks a nyártól. Az eseményt jövő hét hétfőn, vagyis augusztus 31-én tartják meg az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. Az eseményre mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hogy az iskola kezdés előtti utolsó napon még kiélvezhessék a vakációt. A Paksi Ökocsiga játszóház jóvoltából pedálos gokártok, vonatos terepasztal, virtuális játékok és autószimulátorok biztosítják az élményeket, viszont aki nyugalmasabb programra vágyik, az csatlakozhat a kézműves foglalkozásokhoz és a kreatív sarokhoz. Az országos rendőrfőkapitány számos kiváló Tolna vármegyei rendőr munkáját ismerte el. A jutalmakat dr. Kucik János Zoltán országos rendőrfőkapitány helyettes augusztus 19-én Budapesten az országos rendőrfőkapitányság épületében megtartott ünnepi állománygyűlésen adta át, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Dr. Mecser Tamás rendőrvezérőr nagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, Bognár Péter rendőrőr nagyot, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztályvizsgálati alosztály vezetőjét az elmúlt években végzett kiemelkedő teljesítménye alapján soron kívül rendőr alezredessé léptette elő. Az országos rendőrfőkapitány Berta Balázs rendőrfőhadnagyot, a Dombovári rendőrkapitányság rendészeti osztály igazgatás rendészeti alosztály főelőadóját soron kívül századossá léptette elő, mivel az elmúlt években munkáját magas szinten látja el, munkavégzésének intenzitása és minősége pedig kiemelkedő. Horváth Sándor rendészeti igazgatási alkalmazott, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság hivatal szakügyintézője tartósan jó színvonalú, kiegyensúlyozott megbízható munkája elismeréseként pénzjutalomban részesült. A Veterán Rendőrök Szövetségének jelölése alapján dr. Kovács Zoltán nyugállományú rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság egykori rendészeti rendőrfőkapitány helyettese jutalmat vehetett át az ünnepségen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szoros nemzetközi vízi útvonalán. Az elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését, írja az MTI. Trump az amerikai haditengerészettől származó friss tájékoztatásra hivatkozott internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amelyben arra figyelmeztette Iránt, hogy bármely hajót, amely megkísérel további aknákat elhelyezni, az amerikai hadierő azonnal és szisztematikusan elpusztítja, amit zéró tolerancia politikának nevezett. Újra névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM paksi atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Mint minden évben, így 2026-ban is szeptember 1-én kezdődik a tanítási időszak, ami idén kedre esik. Korábbi években többször előfordult, hogy ezzel egyidejűleg új menetrendváltozatot vezetett be a Paksi Közlekedési Kft. Apró módosításokkal. Idén azonban ilyen nem történt, ezért a társaság most nem változásról számol be, hanem csak felhívja utasainak figyelmét, hogy a megszokott és érvényben lévő menetrendben jövő hét 2-től ismét a tanítási időszakra vonatkozó jelzéseket kell keresni, ami a gyakorlatban két fontos változást jelent a nyári időszakhoz képest. Szeptember 1-től kezdődően az eddig 1-es néven a strandi közlekedő járatok ismét 1-es néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró Ürgemezei strand érintése nélkül. Azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi, téli vagy tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1A járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi közlekedési rend áll vissza, a menetrend megváltozása nélkül.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattonót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, szenior idényében pedig elnyerte az Amerika East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
2: I'm from Minneapolis, Minnesota.
3: Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitás. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődni, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Mohu mobil visszaváltó automatát szállítatott a kalocsai laktanyába a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve. A környezetvédelmi célokat és közösségi felelősségvállalást egyszerre szolgáló megoldás lehetővé teszi, hogy a Paks térségében szolgálatot teljesítő katonák az összegyűjtött jelentős mennyiségű palackot, dobozt és üveget a lehető legkönnyebben visszaválthassák, így azok visszakerülnek a körforgásos gazdaság rendszerébe, írták a Mohunak az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. Úgy fogalmaztak, az akció jól példázza, hogy összefogással gyors és eredményes választ lehet adni egy kihívásra. Újabb pályázatot hirdetett Paksváros önkormányzata a helyi védett értékek és épületek felújításának támogatására. A cél a településkép megőrzése és a védett építészeti örökség helyreállítása. Paks közigazgatási területén a helyi egyedi vagy területi védelem alatt álló épületek, épületrészek és műtárgyak tulajdonosai igényelhetnek támogatást a 2026-os év második félévi pályázatán. A támogatás a külső homlokzatok, tetők, nyílászárók, kerítések és kapuk felújítására, valamint a szerkezeti állékonyságot biztosító munkákra használható fel. A pályázat benyújtási határideje október 31-e, a részletes kiírás és a védett értékek listája a paks.hu oldalon érhető el, a kérdésekkel pedig a főépítési csoportot lehet keresni. Janikovszky Éva emlékműsorral, irodalmi estekkel és kézműves foglalkozásokkal várja az érdeklődőket az ősz folyamán a Paksi Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtára. Szeptember 8-án az irodalmi önképzőkörben Nádasdy Ádám munkásságát dolgozzák fel, míg 11-én Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta tart előadást a szűz csillagjegy szimbolikájáról. A centenárium alkalmából szeptember 15-én kedden délután 5 órakor egy zenés felolvasó színházi előadással emlékeznek Janikovszky Évára a könyvtár galériában, a hónap végén, szeptember 29-én pedig Hidasi Judit írónővel találkozhat az olvasó közönség. Októberben a legfiatalabbakat is várják, október 3-án Kovács Gábor muzsikus segítségével saját furuját készíthetnek a gyerekek, 9-én pedig Madaras Balázs mutatja be a Mesél az ég című könyvét. A heti rendszerességű ringató foglalkozások kedden délelőttönként továbbra is változatlanul várják a kisgyermekes családokat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattonót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, szenior idényében pedig elnyerte az Amerika East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
3: I'm from Minneapolis, Minnesota.
4: Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitás. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődni, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk. Let's go.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Helyreállt a magyarországi áramellátás, így a MAVÉR ZRT a tegnapi napon visszavonta a krízishelyzet besorolást. Ezzel a témával folytatjuk. Vajon mit jelent mindez számunkra? Erről beszélgetünk a következőkben a MAVÉR kommunikációs vezetőjével, ahogy ígértem, Lavai Lihárddal. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz ezen a korai órán, bár úgy tudom, hogy ilyenkor már úton szoktál lenni.
2: Igen, általában így van, ilyenkor már úton vagyok.
1: Köszönöm, hogy egy pár percet még vársz arra, hogy beülj az autóba. Először is kérlek, oszd meg velünk, hogy egészen pontosan mit tartalmazott a tegnapi közleményetek?
2: A tegnapi közlemény egy tényszerű közlése volt annak, hogy miután a magyarországi villamosenergia rendszer forrásoldal normalizálódott, hogy ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen hogy most már a Paksi atomerőmű szinte teljes kapacitással üzemel, ezért ebben a helyzetben a rendszerirányító visszavonta hivatalos nevén a villamosenergia rendszer jelentős zavara besorolású protokollt. Ez azt jelenti, hogy a normalizálódásnak eredményeként a villamosenergia rendszer egyensúlya és az ellátás az normál üzemi körülmények között és gyakorlat szerint biztosítható.
1: Uh-huh. Ez tulajdonképpen mit jelent a lakosság és a gazdasági szereplők számára? Mert ugye az elmúlt hetekben többek között Magyar Péter miniszterelnök is kommunikálta a Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterrel karöltve, hogy egy picit fogjuk vissza, főleg a nagy gazdasági szereplők és vállalatok a fogyasztást, ugye voltak erre vonatkozóan felhívások és nagy országos összefogás. A krízis helyzet besorolás megszűnése azt jelenti, hogy most már szabadon tölthetjük az autónkat, az elektromos autónkat 5 óra után?
2: Hát egyrészt a röviden az, hogy igen, de öröm, hogy egy kicsit pár perc múlva még beszéljünk, amikor a tanulságokat levonjuk. Szóval igazából, és rögtön egy nagyon pici pontosítást tennék, ugye azt mondtad a felkonfban, a felvezetőjében ennek a beszélgetésnek, hogy helyreállt a villamosenergia ellátás. Ugye szerencsére azt mondhatjuk, hogy a villamosenergia ellátás folyamatos volt abban a helyzetben is, amikor nem tudtuk, hogy Paksnak teljesen le kell leállni, vagy nem, és itt volt a hőkupola. Szóval a villamosenergia ellátás ugye az folyamatos volt. A kérdésedre a válasz, hogy alapvetően ez azt jelenti, hogy most normál körülmények között működik a magyar villamosenergia rendszer. Tehát elméletileg, amit mondasz, ez így van, gyakorlatilag mindenki akkor fogyaszt, és úgy, ahogy szeretne, tehát az ipari üzemek a termelésük szerint, a lakossági fogyasztók pedig a kedvük vagy az igényeik szerint fogyaszthatnak. De szerintem erről érdemes lesz még beszélni néhány mondatot.
1: Igen, nagyon fontos, köszönöm a tanúságok előtt, viszont még egy kérdést engedj meg, itt Pakson nyilván a paksi atomerőmű miatt nagyon sokat foglalkozunk az energetikával, nagyon sokan, akik itt élnek, akár a környező településeken is az atomerőműben dolgoznak, és nagyon jól ismerik például az INES skálát, ugye a Nemzetközi Nukleáris és Radiológiai Esemény skálát, amely egy 0-tól 7-ig terjedő nemzetközi rendszer, amely elügye az atomenergetikai és radiológiai események súlyosságát mérik, ami viszont a mostani krízis helyzetet illeti, amit ugye visszamondta MAVÉR, ezt nem igazán hallottuk még. Pontosan milyen más riasztási fokozatok léteznek a MAVÉR protokolljában?
2: Hát összesen ugye ez egy kormányrendelet, ami meghatározza, hogy milyen fokozatok léteznek, ezt ugye, ahogy mondta te is, a MAVÉR alkalmazza. Ez egy 4 fokozatú skála, nem ismerjük, mert az a helyzet, hogy szerencsénkre, és nyilván az iparágban dolgozók szakértelmének, meg tudásának, meg munkájának köszönhetően erre nem nagyon van szükség, hogy ez működjön. Itt alapvetően ezek a különböző fokozatok, ezek a villamosenergia rendszer épp aktuális állapotától, a teljesítőképességtől, a tartalékok ugye azt jelentik, hogy ez egy fontos szabály, amit azt gondolom, hogy Pakson talán sokkal jobban ismernek, mint az ország más pontjain, de azért mondjuk el, hogy ugye a villamosenergia rendszer egy olyan speciális rendszer, ellentétben mondjuk a vízszolgáltatással, vagy akár a földgázrendszerrel, hogy minden egyes pillanatban biztosítani kell a termelés és a fogyasztás egyensúlyát. Ugye ez fizika alapelv, Ohm-Kirchhoff törvény, remélem nem fognak most a villamosmérnökök megszólni engem, szóval igazából az a lényeg, hogy minden egyes pillanatban pontosan annyinak kellene a termelésnek, amennyi a fogyasztás. Okay. Tehát a lényeg az, hogy ehhez persze ugye nyilván tartalékok kellenek, és kell a rendszer rugalmassága. Ezek a fokozatok attól függnek, vagy ahhoz képest vannak meghatározva, hogy hogy állunk ezekkel a tartalékokkal és a rugalmassággal. Ettől függően dönt a rendszerirányító, ha szükség van erre, hogy valamilyen típusú fokozatot elrendelje. Nyilván ezek egymásra épülnek, tehát olyan nincs, hogy mondjuk a harmadik fokozat az első. Tehát hogy ilyen általában nincs, ezek egymásra épülő fokozatok.
1: Uh-huh. Most akkor a figyelem övezte egyébként a tegnapi bejelentéseteket, a krízishelyzet besorolás visszavonását, hogy az ember tényleg azon gondolkodott, hogy egyáltalán volt már ilyen Magyarországon az elmúlt évtizedekben? Volt erre példa? De erre tettél utalást most az előtt?
2: Igen. Az a helyzet, hogy én a Mavid előtt ugye nagyjából 30 plusz évig energetikai szakújságíróként dolgoztam, tehát arra az emlékeimre is hivatkozva azt tudom mondani, hogy én nem emlékszem ilyenre. Egyszer volt egy, az nem volt krízishelyzet, az egy másfajta történet volt, valamikor a 90-es évek végén az emlékeim szerint volt egy téli üzemzavar a Mátrai erőműben, a rettenet, azt mondom, hogy plusz 25 fok, vagy mínusz 25 fok körül volt a hőmérséklet, és valamilyen tüzelőanyag befagyás, vagy valami miatt volt egy termelés csökkenés, és akkor volt egy részleges valamilyen krízis helyzet, egy-két órára állt fent, egy szó mint száz, nem volt erre szükség az elmúlt évtizedekben. De hát ehhez gyorsan hozzá kell tennem, hogy azért ezt Pakson nyilván mindenki tudja, hogy olyanra sem volt példa az elmúlt 42 évben, amióta a Paksi atomerőmű működik, hogy azzal kellett számolni a legrosszabb forgatókönyv szerint, hogy akár teljesen le kell állítani az atomerőművet. Tehát ilyen sem volt még, és az a leállítási szint sem volt még soha, mint ami most, egy-két napig, szóval azért ez is történelmi jelentőségű rekord volt.
1: Abszolút.
2: Negatív rekord.
1: Igen, igen, abszolút. Na és akkor nézzük a tanulságokat. Tehát akkor fel tudunk sorolni pár tanulságot, ami a mostani krízis helyzetet illeti?
2: Mindenképpen. Hát a legfontosabb tanulság az, hogy ebben az iparágban, akár a termelői oldalon, akár az átviteli és az elosztói oldalon is, szerintem azt mondhatjuk, hogy hogy jól vizsgázott a szakember gárdának a felkészültsége, tapasztalata, tudása. Tényleg, aki benne dolgozott, az tudja, aki esetleg a híreket követte, az láthatta a hírekből, hogy itt egy tényleg nagyon komoly, megfeszített, koordinált szakmai munka folyt, hogy a villamosanyag ellátás folyamatos legyen. És azt mondhatjuk, hogy a piac is és a villamosanyagi rendszer is működött, hiszen képes volt ezt a rendkívüli helyzetet kezelni. Ugye a rendkívüliségének alapvetően az volt az oka, amiről az előbb én is beszéltem, hogy a Paksi atomerőmű történetében először volt olyan helyzetben, hogy szinte teljesen le kellett állítani a termelését. És ugye a Paksi alaperőmű, ezt tudják a paksiak, ami azt jelenti, hogy ugye folyamatosan termel. Aki most megnézi a mavir.hu oldalon, az azt látja, hogy van a termelés görbében egy ilyen nagyon szép világos kék sáv, ami folyamatosan ott van, láthatóan a Paks adja a villamosanyag termelés, vagy az ellátásnak az alapját. Tehát ez egyik fontos tanulság, hogy a rendszer és a piac az működött, meg tudta ezt oldani. A másik az, amiről az elején beszéltünk, és szerintem ez nagyon fontos, talán ez egyik legfontosabb tanulság, hogy igen, a felhívásra, hogy mindenki egy picit fogyasszon tudatosabban, abban a bizonyos mindenki megtanulta az országban 17 és 22 óra között. Ez működik, tehát hogy egyrészt a fogyasztók erre fogékonyak, másrészt, hogy van rugalmasság. Kicsit másképp azt mondanám, hogy tehát kevesebb is elég. Uh-huh. És úgy azt mondtuk, hogy erre térjünk vissza. Szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy ezt mondjuk ne engedjük el. Mert miért fogyasztanánk többet, hogyha kevesebb is elég? És nem is biztos, hogy a kevesebb a lényeg, hanem a tudatosabb fogyasztás. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Nagyon sokat kérdezték tőlünk a krízis időszakában, hogy miért pont ez a 17 és 22 óra közötti időszak. Ugye ezt sokszor elmondtuk, hogy az átmenet, amikor az esti terhelés kezd felfutni, mondjuk a naperőművek már nem termelnek annyit. Tehát itt van egy ilyen komoly fogyasztási csúcs. Általában a legnagyobb rendszerterhelés. És az a helyzet, hogyha belegondolunk, mondok egy egyszerű példát, egy lakást vagy egy házat hűteni, hiszen ugye ráadásul hőkupola is volt, tehát nem csak kevesebb erőmű teljesítménye volt a rendszernek, hanem volt egy nagy fogyasztási igény is. Szóval egy lakást, házat hűteni sokkal gazdaságosabb úgy, hogyha mondjuk napközben is, amikor akár nem vagyunk otthon hagyjuk a klímát mondjuk 25 vagy 26 fokra bekapcsolva, és ez szinten tartja a lakás hőmérsékletét. Ez látszólag mondhatja valaki azt, hogy sok órát megy, és nem is vagyunk otthon, de biztos, hogy sokkal kevesebb energiát fogyaszt, mint ha reggel, mikor elmegyünk, kikapcsoljuk, a panel lakásunk felmelegszik mondjuk napközben, kint van mondjuk 40 fok, fölmegy mondjuk 35-36 fokra, és aztán hazamegyünk, és utána a padlógázon elkezdjük megpróbálni lehűteni. Egyrészt nem fog lehűlni, szinte biztos, hiszen a falak tűzforróak. Másrészt iszonyú mennyiségű energiát fog fogyasztani, sokkal többe fog kerülni, és biztos, hogy nem lesz hűvösebb. Szóval, hogyha ilyen nagyon egyszerű dolgokat meg tudunk fogadni, és egy picit tudatosabban tudunk fogyasztani, ez szerintem békeidőben sem árt, ezt meg kellene tartanunk, mert hát láthatóan tudunk kevesebbet fogyasztani.
1: Igen, tudatos energiafogyasztás. Hó, de jó, nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat. Azt hiszem, hogy mindannyiunk, akik most hallgattunk téged, azt mondtuk magunkban, hogy igen, ezt mi, én is így gondolom, és aztán valahogy olyan nehéz ezt megcsinálni. Tehát, hogy tényleg sokat kell erről, azt gondolom én is beszélni a következő időszakban, és akkor szépen mindenki az egyéni életében valahogy csak-csak be kell, hogy hozza ezeket a dolgokat.
2: Igen, szerintem azt mondtad, hogy nyilván nehéz persze, amire szokás lesz belőle, mondják, hogy 90 napig kell valamit csinálni, hogy szokás váljon belőle. Szerencsére eddig nem tartott ez a krízis, azért ez alig több volt, alig 3 hét volt, vagy hát 2,5 hét. De én azt gondolom, hogy ugyanakkor meg egy egyszerű mozdulat, hát csak valahol oda kell állítani a termosztátot, vagy be kell kapcsolva hagyni. Szóval, hogy tényleg nagyon picike kell ahhoz, és persze lehet azt mondani, hogy hát most az, hogy én itt hagyom a berendezéseimet, és én így fogyasztok, ez mit számít? Nagyon sokat. Szóval most nyilván a Mavir rendszerével nem tudjuk mérni, hogyha mondjuk egy fogyasztó le vagy fölkapcsolja a klímáját, de összességében azért ez láthatóan, amikor mondjuk egy ország tényleg így megmozdul, akkor ez tényleg sokat jelent. Biztonságban, költségben is, és hát ugye nem, még egyszer, sokszor elmondják az energetikus szakemberek, hogy a legolcsóbb és a legtisztább energia a meg nem termelt energia.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: ilyen jazz baroknak az ötvözete. A Makovec templomban nagyon nagy sikere volt, és az sem tisztán ugye jazz volt, hanem a barokk fúziójával, és a második megálló is, ugye a Csónakház kávézóba lesz, és az is egy kicsit fúziós, mert nem tisztán jazz standardek lesznek, hanem magyar énekek, amiket kicsit megvariáltunk, megjazzesítettünk.
1: Az, hogy mind a ketten zenével foglalkoztok, azt nagyon régóta tudjuk. Egyébként hát pedagógusok vagytok, és innen is már irány az iskola, itt tartunk az utolsó nyári héten, de egyébként a jazzben teljesen egyértelmű, hogy egymásra találtatok, Gábor? Vagy ez, tehát ez melyik kötöknek a hogy is mondjam, stílusa? Hú, de ránéztél Klárira, az övé.
0: Igen, mert nem szereti dicsérni magát, vagy nem akarja, de ez abszolút a Gábornak a
1: stílus irányzata. Meg az, kattanása, nyugodtan.
0: Igen, tehát, hogy az ő érdeme, ezt kerestem, hogy az ő érdeme, és ő általa lett az egész család így megfertőzve, és nagyon-nagyon szépen, tehát ő egy nyugodt ember, egy megfontolt, de mégis az értékeket nagyon jól át tudta adni.
1: Gábor, akkor légy szíves, kommentált kedves feleségedet, tehát nyugodtan áruld el, hogy amikor Klárival megismerkedtél, akkor Kylie Minogue-ot hallgatott.
0: Nem.
2: Szerintem valami komoly zene volt, mert a könyvtárban találkoztunk.
0: Aha. Gyakoroltam.
1: Aha. Oké. Okay. Gyakoroltál a könyvtárban?
0: Igen, mert karvezetést tanultunk mind a ketten, és hát valami palesztrinát hallgattam. És
2: akkor azt... még lemezről.
0: Igen.
2: Előtte a partitúra, és akkor gyakorol az ember, hogy igen. Közben hallja.
1: Aha. És neked, Gábor, a jazz, általában azt szoktuk mondani, hogy hát olyan zenei irányzat érdekel bennünket, amilyen bakelit lemezeket apukáink gyűjtögettek. Ez nem mindig jön be, de sokan mondják.
2: Nálunk nem így volt. Aha. Tehát az én szüleim nem hallgattak jazzt, és ez nekem volt az ilyen bekattanásom, hogy a szakközépiskola alatt, hogy nekem az sokkal szabadabb életérzést hoz, mint a leírt muzsika.
1: Ez azt jelenti, hogy jobban szereted az improvizálást és a jammelést?
2: Annak megvan egy varázsa, igen. Tehát, hogy ott beleadhatja magát az ember sokkal jobban, mint egy leírt trombita verseny. Ott megvannak a hangok, hogy mit kell játszani, milyen sorrendben, milyen dinamikával, stb. Ott sokkal nehezebb az embernek saját magát beletenni.
1: Tehát a jam, a jazz az szabadabb műfaj, mint a többi. Lehet ezt mondani?
0: Abszolút.
2: Igen.
1: Igen. Na, mi lesz akkor, mi várható a Csónakházban? A Cseke Jazz koncerten pénteken este 8 órakor kezdődik a koncert. Mindenkinek szívből ajánljuk azt, hogy mindenki tudja, hogy az a Se Csónakházat a Dunaparton találjátok, a miniszterelnökünk is oda jár. Manapság nagyon híres helyé vált egyébként, tehát nem tudom, még az is lehet, hogy a koncertetekre egy-két vízügyes kolléga, vagy
0: hát várjuk sok szeretettel.
1: A honvédségtől, tényleg ajánljuk majd nekik.
0: Igen,
1: egyébként.
0: Abszolút.
1: Hogy akár
0: mert hogy
1: kukantani.
0: Ez egy ilyen nyárzáró buli lesz az egész, és ugye nem hiába 28-án, és ugye este 20 órakor, de azért találtuk ezt így ki, hogy a meleg egy kicsit menjen vissza, és nem, tehát hogy rajtunk kívül még pécsiek lesznek, meg magyar egregyiek, és szekszárdiak, tehát a környékbeli nagyon-nagyon jó jazzzenészeket, nem csak jó jazzzenészek, hanem őrültek, és imádom őket, és tegnap is próbáltunk, és az a feeling, ami ott megy, az annyira jó, annyira, tehát jó megválogatni azt, hogy kivel zenélsz, és most hál' Istennek barátainkkal zenélünk. Ugye köszönhető a Paksi Humánpolitikai Bizottságnak, akik megtámogattak, és ezért tudtam így nagyot álmodni, és tényleg annyira jók ezek a pályázatok, hogy így hátradőlhetek, és elgondolkoztam.

0: hogy akkor most mit lehet? Nem az, hogy mit kell, hanem mit lehet. Uh-huh. És ez is, ez a próbákon is az a jó, hogy tényleg játszva az egészet, tehát hogy őrülködve alkotunk.
1: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Milyen érdekes, nem is gondolnánk, és köszönöm, hogy említetted, hogy ilyen messziről jönnek jazz zenészek, tehát itt nem csak arról van szó, hogy paksi zenészek kiállnak a paksi csónakázba, hanem egy nagyon komoly zenei fúzióról van szó. Hogy lehet összehozni a próbákat, Gábor?
2: Nehezen.
1: Vagy a vérükben van, mindenkinek a vérében
2: egyébként
1: van.
2: Egyébként igen, mindenkinek a vérében van, és többnyire ezzel is foglalkoznak, vagy közel áll hozzájuk. Ezt a projektet Pécsen próbáltuk. Az volt a koncepció, hogy minél kevesebbet kelljen pakolni. És így a dobosnál próbáltunk Pécsen.
3: Ami egy fantasztikus hely, mert a dobosnak a szülei bábosok. És van egy ilyen bábstúdió felül, alul meg ez a stúdió.
1: Tehát bábszínészek?
3: Igen. Aha. Igen.
2: Bábszínházukban.
3: Bábszínházba próbáltunk, de olyan annyira jó volt.
1: Volt egy hangulata az
3: abszolút,
1: egésznek.
3: Abszolút.
1: Igen, és? Igen, ha nyugodtan mond, vagy nem akarsz.
2: Már elfelejtettem.
1: Jó, tehát Pécsen raktátok össze a történetet, és oda koncentrálódtak a zenészek. Na és akkor, ami a repertoárt illeti, ahogy hallgattuk itt a Stetsasonicnak a slágerét, arról beszélgetünk, hogy az sem tisztán jazz, és mondtad, Klári, hogy ami pénteken jön majd a jazz koncerten, az sem tisztán jazz. Na akkor mire számíthatunk?
2: Jazz lesz.
1: A kedvenceidre.
2: Igen. Tehát olyan zenéket választottunk, válogattunk össze, ami számunkra fontos, hogy ezt a hallgatók értsék. Tehát nem akarunk ilyen elborult nótákat játszani, amit csak a zenészek élveznek. Ezt próbáltuk úgy összeállítani, hogy mindenkinek érthető legyen. És ezért nagyon sok magyar nyelvű zenét játszunk, akár a 20-as évektől, vagy a 30-as évekről beszélünk, vagy akár a 80-as évekbeli. Nem árulok el. Titkokat.
3: Mondhatunk persze.
1: Örüljetek, hogy itt élőadásban nem kényszerítelek benneteket, és nem húzlak be a csőbe, hogy azonnal valamit produkáljatok. Egyébként el kell mondjam a hallgatóknak, hogy amíg mentek a hírek, Klárit már énekelt. 7 óra 25 perckor ő már abszolút énekel. Na, tehát egy kicsit lehet elárulni. Igen, tehát.
3: Tehát énekelünk Hoffitól. Énekelünk ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én, de persze ezt is másképpen meg.
2: Minden kicsit át van alakítva.
3: Igen.
2: A mi saját szájízünkre.
1: De egyébként érdekes, hogy mondod, hogy Hoffitól is játszotok, és azon kattog az agyam, hogy Hoffitól is megjazzesítettetek valamit, vagy van neki olyan?
3: Van.
2: Hoffinak rengeteg nagyon sok jó lemeze van, amin zseniális zenészek játszanak.
3: Aha. És a Hoffi is
2: zseniális.
1: És a Hoffi is zseniális, igen.
3: És most még különlegesség, hogy a lányaink fognak például a Hoffiba vokálozni, és beszállnak egy-egy ének erejéig is, hiszen az előző koncertnél volt pár ember, aki kérdezte, hogy és a lányaid nem énekelnek, és mondtam, hogy hát ebben nem, de akkor most így meghívtuk őket is.
1: Timáról és Boriról van szó, igen, tehát igen. A két nagy lányotokról, és hát van nektek egy gyönyörű nagy fiatok Gabesz is, aki szerintem már pitboxolt itt a stúdióban élő adásban. Nem tudom, hogy a jazzzel össze lehet-e ezt hozni, Gábor?
2: Hogyne.
1: Tényleg?
2: A jazz egy rendkívül befogadó műfaj, az szinte minden jöhet.
3: A hárfa is, meg ukulele, meg bármi.
1: Aha, bármi belefér. Na, akkor Gabesz szerepelni fog?
2: Az attól függ, hogy osztják be a munkahelyét.
1: Ja,
2: hogyha tud jönni, akkor itt lesz.
1: Uh-huh. Akkor itt lesz. Jó, tehát be lesznek vonva a gyermekeitek is. Én azt gondolom, hogy a cseke család kapcsán ezt már szinte elvárjuk, tehát ezt már szinte
3: hát ez
1: elvárjuk.
3: Az.
2: Hál' az égnek, ők is nagyon szívesen jönnek.
1: Igen. Figyeljetek, igen. Ami a lányokat illeti, főleg Timi volt itt már olyan sok szor szerepet, már táncosként itt volt a élőadásban, fúvósként, énekesként, illetve hát ugye legutóbb azért, mert felvett vezették.
3: Igen.
1: A Bartókon Ziba.
3: Igen.
1: Ugye, akkor beszélgettünk vele, úgyhogy abszolút jó. Tehát akkor még egyszer próbáljuk meg összesíteni koncentráltan, tehát, hogy hol és mikor várjátok a nagy érdeműt, Klári?
3: Augusztus 28-án, 20 órakor a Csónakház kávézójában várunk sok szeretettel mindenkit.
1: Egy jazz koncert lesz, és egyetlen egy nagyon fontos dolgot azért még beszéljünk meg, hogy jegyek után hol lehet érdeklődni, tehát ott a helyszínen lehet majd váltani,
3: helyszínen
1: vagy
3: lehet
1: előre
3: váltani,
1: is lehet.
3: Helyszínen lehet váltani, de ott sajnos csak készpénzbe, aki szeretne kártyával, vagy
1: Más módon,
3: az a csekeklári@gmail.com-on tud érdeklődni.
1: Jegyet igényelni, igen. Vagy érdeklődni. Igen. Jó, mindenképpen tegyétek meg, tehát egy olyan jazz koncert lesz tehát, pénteken este 8 órától a Csónakházban, ahol a csekeházas párról együtt profi és kiváló jazzzenészek érkeznek Paksra, akik nem paksiak, és hát a repertoárból azért nem sokat árultatok el, de a Hofival szerintem mindenkit felcsigáztatok.
3: Érdemes eljönni, mert tényleg frenetikus. Tehát így a tegnapi próba után teljesen fel vagyunk villanyozva.
1: Igen.
2: Nagyon sokszor úgy játszunk, hogy ezekkel a fantasztikus zenészekkel, hogy játék az egész, és munka is kacogás.
3: És gyertek, nézzétek el meg az őrületet, mert jó lesz.
1: Az őrületet, igen. És hát ugye egyébként pont itt, amikor még az élő műsor előtt beszélgettünk, említettétek, hogy még Pécsre leszaladtatok egy jammelésre. Hogy van ez a jó kis mondás, Klári, amit ott?
3: Nincs olyan élethelyzet, amiben egy jam ne férne bele.
1: Igen, vagy egy sör.
2: Ez is
1: nektek egy jam.
3: Igen.
1: Tehát bokros tennivalótok között simán belefér, hogy Zalaegerszegre elszaladunk még egyet jammelni.
3: Még egyet el szeretnénk mondani a koncerttel kapcsolatban, hogy mellettem még énekel egy énekes.
1: Igen.
3: Ő a Szabó Ivet, aki zseniálisan énekel, különben a Ketszen Jazz olvat be így a Cseke Jazzbe.
1: Tehát akkor énekesként nem csak a nagylányaidra lehet majd számítani, hanem egy másik énekesnőre is, aki jazzben otthon van. Jó, tehát akkor...
3: sok énekes, sok zenész.
1: De jó lesz.
3: Kettőfúvós.
1: Nagyon összeraktátok, jó. Egy nem mindennapi jazz koncert lesz egyébként Cseke Jazz koncert címen a Paksi Csónakházban este 8 órától.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Paks vadonatúj rendezvénye vasárnap délután várható. Az ötletgazda és a főszervező Iker Józsefné Györgyi, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Köszöntök én is mindenkit!
1: És hát mi más lenne a rendezvény neve, mint Tehetségművészeti Korzó? Hát ez olyan gyönyörű!
2: Igen.
1: Igen. És mindjárt jól átbeszéljük, hogy egészen pontosan hogy jött az ötlet, és miről szól a rendezvény, bár azt gondolom, hogy nagyon sokan találkoztak már a plakátjával a különböző social media felületeken, és hoztál magaddal egy meglepetés vendéget is, Rudicai Rudolfot, Rudit, aki a Sárkör színtársulat vezetője. Jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt kívánok, és köszöntök mindenkit!
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél Sárkeresztúrról.
3: Igen. Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
1: Ahol állítólag a településen nem mindennapi kulturális élet zajlik évtizedek óta, majd azért egy szót beszéljünk erről.
3: Rendben.
1: Illetve többek között úgy kapcsolódtak a Tehetségművészeti Korzóhoz, hogy vendégelőadóként, vendégművészként itt lesztek.
3: Igen, nagyon köszönjük Györgyinek a meghívást. Nem az első közös ügyünk ez, de újra nagy örömmel jövünk. Hozzájuk.
1: Igen, hát Györgyiről tudjuk, hogy kulturális művészeti körökben évtizedek óta mozogsz, nem csak folklor vonalon. Egyébként a ti kapcsolatotok annak idején hogy indult? Ezer szállal, azt tudom.
2: Ezer szállal, igen, de amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Dél-Fehérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
1: Uh-huh. Na akkor Sárkeresztúrról még egy picit majd beszélünk, de most mindenképpen a Tehetségművészeti Korzónak a programjairől essen szó. Tehát augusztus 30-án délután 2 órától kezdődnek a programok. Györgyi, úgy tudom, hogy az volt az elképzelésed, hogy a nyár utolsó hétvégéig, utolsó vasárnapján délután legyünk együtt. Így van?
2: Ez teljesen így van.
1: Igen, töltsünk igen. Együtt egy igazi közösségi napot, és én úgy tudom, és kezdjük ezzel, hogy hol lesz pontosan a rendezvény, mert tőlünk nagyon sokan kérdezték, képzelte a rádiót, hogy akkor pontosan hol is lesz? Mert ugye a plakáton rajta van, hogy Tolnai út 2, de tudjuk, hogy az a régi konzertgyár területét jelzi. Igen, tehát igen. Akkor pontosan magyarázzuk el, hogy hol is lesz a rendezvény.
2: Nem véletlenül szerettük volna, ha a művészeti iskolánk telephelye mellett, igen, valóban a Tolnai út 2, ami a gimivel szemben van, ott záratjuk le, vagy zárjuk le a polgárőrséggel együtt azt az utcát. Ezért aztán parkolni inkább a Tesco felől kellene érkezni, és hát inkább, szerintem inkább ott lehet majd parkolni. A főúton nincs olyan nagyon sok parkoló ott a környéke, hogy meg lehessen állni. Szerintem ezt így mindenki már beazonosította. Ott szerintem remek helyszíne lesz ennek a rendezvénynek ez az utca. Kicsit ilyen, tényleg kicsit ilyen korzós, a környéke is összefogott a házak, illetve a környezet által. Nem terveztem először olyan nagyon nagy volumenű rendezvényt, de azért olyan sok minden ötletünk adódott, támad, hogy úgy gondoltam, hogy akkor ezeket így nem hagyjuk ki, úgyhogy várakozunk mi is, hogy hányan látogatnak el hozzánk.
1: Uh-huh. Igen, tehát tulajdonképpen a gimivel, vagy a gimivel és a Tesco-val, tehát a gimivel szembeni Tesco felé vezető út lesz lezárva, valóban egy szinte ilyen, hát mondhatni, sétálutca vagy korzó lesz kialakítva. Igen. Ez egy teljesen új helyszín, rendezvényhelyszín Pakson, és én is azt gondolom, hogy izgalommal várjuk. Ha megengeded, így is mondhatom, hogy ugye az iskolátoknak a telephelye a régi Firhang épületeit talán mindenki be tudja határolni, és mondjuk a Bronx Burger közötti részről van szó. No, mire lehet számítani ezen a délutánon 2-től egészen éjfélig?
2: Hát nagyon sok izgalmas programmal készülünk. Az első program tulajdonképpen az, hogy várakozunk, hogy mindenki megérkezzen, hogy legyenek készfogások, ölelések, egymásra találjunk, és mindenki elhelyezkedjen egy picit. Várjuk a kedves vendégeinket népi játszótérrel, amit Ring Pistiék hoznak nekünk. Az ő személyük aztán garancia arra, hogy ott jó kedv lesz, aztán mindenféle kézműves foglalkozások, olyan népi játékok, amiket már régen nem játszhattak a gyermekek, és aztán 15 órától egy táncház veszi kezdetét, gyerekeknek szó lesz főként. Ide is várunk mindenkit, Görög Balázs és Iker Kamilla fogják ezt tartani, prezentálni, élőzenekarral természetesen. Ezután pedig 16 órától 18 óráig kezdetét veszi az egyik ötletet adó program, ez pedig a népi öltözékeknek a bemutatója, egy olyan fashion show, amely szerintem olyan kurikulumkomat tartalmaz, és olyan sok minden szép viseletet, olyan csodálatos különlegességeket, amelyet szerintem nem látnak az emberek így a hétköznapokban.
1: Megmondom őszintén, a plakátotokon ez az egyik legizgalmasabb, mert ugye úgy is fogalmaztatok, a 16 órához van írva, tehát még egyszer mondom a kedves hallgatóknak, hogy népviselet fashion show, gúnya népi viselet készítéssel egybekötve, mint egy divat bemutató, azt kell majd elképzelnünk?
2: Igen, így szeretnénk. Aha. A gúnya népi viselet készítés, ez az én kis cégem, ami igazából most egy inaktív állapotban van, nem nagyon tudok ezzel foglalkozni, de ahogy a múltkor említettem is, a munkásságomban óhatatlanul részt kapott a viselet, hiszen a táncosoknak a fontos öltözéke és az egyik megjelenítő jegye a népviselet, ezért nagyon fontos volt számomra sok éve már, hogy ez hiteles legyen, a megfelelő korú asszonyok, férfiak a megfelelő öltözékekben legyenek, és aztán ennek a kutatásával foglalkozom most egy nagyobb munkában, és ahogy aztán észrevette, gondolom, az érdeklődő közönség, hogy egyre nagyobb teret kap a népi viselet a tánc mellett, és egyre nagyobb divat ezzel foglalkozni. Ma már nem söpörjük ezt hátra, mint ahogy ezt régen nem került annyira fókuszba, mint most. És hát azt gondolom, hogy jó, ha látjuk azt, hogy micsoda kincsek vannak itt nekünk, amit nagyon nem szabad hagyni elveszni, mert itt maradt ránk hagyatékként, és ha ezzel nem jól sáfárkodunk, akkor bizony eltűnhet.
1: Igen, tudjuk, hogy a hagyományőrzése nagyon nagy fókuszt teszel az elmúlt évtizedekben, és többek között ezzel találkozhatunk a tehetségművészeti korzón is, ahol egyébként, hogyha tovább haladunk a programokban, 18 órától aztán tényleg beindul a tánc, mert hogy a tehetségművészeti iskola növendékei a modern tánctól kezdve a hip-hopig mindenben megmutatják magukat, ha jól tudom.
2: Igen.
1: Tehát tényleg arra buzdítok mindenkit, a kedves hallgatóinkat, nem csak folklór lesz, ez már csak azért is igaz, mert utcaszínházat is ígérsz, méghozzá este 7 órától, és Rudi, itt jöttök ti, és hát én azt gondolom, hogy ha az utcaszínházban sárkeresztúriak lépnek fel, akkor megint helyben vagyunk, nem? Tehát azért Sárkeresztúr nincs annyira messze tőlünk. Rudi, mire számítatunk?
3: Igen, itt vagyunk a szomszédban szinte. Még egyszer nagyon hálásan köszönjük a megkívást, és örömmel jövünk a barátainkhoz. Mi Molnár Ferenc 1-2-3 című hát klasszikusát, egy vérből komédiát fogunk itt hozni, ilyen utcaszínház, szabadtéri színház jelleggel. Nekünk ez a negyedik évadunk, ha mondhatom így, a Sárkör Színtársulattal. A Pajta Színház programban indultunk, annak idején a Nemzeti Színháznak van egy ilyen programja, a Ludas Matyival, aztán volt a Helység Kalapácsa, és a tavalyi évben, vagy az előző évadban dolgoztunk is együtt, a Nagyidai Cigányokat vittük színpadra, ami ilyen táncszínház jellegű volt, mert a Iker Kamilla és Görög Balázs a Művészeti Iskola tanárai autentikus cigány táncokkal egészítették ki ezt a darabot, és sok táncszínes cigány viseletek, és így színesítettük ezt az előadást. Idén egy ilyen a komédia műfajába mentünk át, és ezt Molnár Ferencet amúgy sem kell bemutatni, hogy milyen remek művei vannak. Az 1-2-3 pedig egy nagyon könnyű, nagyon szórakoztató komédia.
0: Ez a Paks FM.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Életének 84. évében meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporter, szerda reggel Gombosszegi otthonában, írja az MTI. Az író személyét és életművét számos kortárs művész, kiadó és politikus méltatta. A német nyelvterületen megjelent nekrológok összességében olyan európai rangú íróként mutatják be Nádas Pétert, akinek prózájában a személyes emlékezet, a történelmi trauma és az emberi test tapasztalata szorosan összekapcsolódott. Számos elismerést kapott, köztük Kossuth és József Attila díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Würth díjat, a Németországi Szövetségi Köztársaság érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Újra névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM Paksi atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengeidénes Kulturális Központ szervezésében nyárbúcsúztató vigadalommal köszön el Paks a nyártól. Az eseményt jövő hét hétfőn, vagyis augusztus 31-én tartják meg az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. Az eseményre mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hogy az iskola kezdés előtti utolsó napon még kiélvezhessék a vakációt. A Paksi Ökocsiga játszóház jóvoltából pedálos gokártok, vonatos terepasztal, virtuális játékok és autószimulátorok biztosítják az élményeket, viszont aki nyugalmasabb programra vágyik, az csatlakozhat a kézműves foglalkozásokhoz és a kreatív sarokhoz. Az országos rendőrfőkapitány számos kiváló Tolna vármegyei rendőr munkáját ismerte el. A jutalmakat dr. Kucik János Zoltán országos rendőrfőkapitány helyettes augusztus 19-én Budapesten az országos rendőrfőkapitányság épületében megtartott ünnepi állománygyűlésen adta át, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Dr. Mecser Tamás rendőrvezérőr nagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, Bognár Péter rendőrőrnagyot, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztályvizsgálati alosztály vezetőjét az elmúlt években végzett kiemelkedő teljesítménye alapján soron kívül rendőr alezredessé léptette elő. Az országos rendőrfőkapitány Berta Balázs rendőrfőhadnagyot, a Dombovári Rendőrkapitányság rendészeti osztály igazgatásrendészeti alosztály főelőadóját soron kívül századossá léptette elő, mivel az elmúlt években munkáját magas szinten látja el, munkavégzésének intenzitása és minősége pedig kiemelkedő. Horváth Sándor rendészeti igazgatási alkalmazott, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság hivatal szakügyintézője tartósan jó színvonalú, kiegyensúlyozott megbízható munkája elismeréseként pénzjutalomban részesült. A Veterán Rendőrök Szövetségének jelölése alapján dr. Kovács Zoltán nyugállományú rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság egykori rendészeti rendőrfőkapitány helyettese jutalmat vehetett át az ünnepségen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a hormuzi szoros nemzetközi vízi útvonalán. Az elnök emellett arra szólította fel Iránt, hogy azonnal állítsa le a tüntetéseken való részvételért elítéltek kivégzését, írja az MTI. Trump az amerikai haditengerészettől származó friss tájékoztatásra hivatkozott internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, amelyben arra figyelmeztette Iránt, hogy bármely hajót, amely megkísérel további aknákat elhelyezni, az amerikai hadierő azonnal és szisztematikusan elpusztítja, amit zéró tolerancia politikának nevezett. Újra névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű mindegyik blokkja, adta hírül szerdán az Országos Atomenergia Hivatal. Közölték, az MVM paksi atomerőmű 4-es blokkjának felterhelése augusztus 26-án délután 16 óra 35 perckor befejeződött, így jelenleg az erőmű összes blokkja újra névleges teljesítményen üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Újabb pályázatot hirdetett Paksváros önkormányzata a helyi védett értékek és épületek felújításának támogatására. A cél a településkép megőrzése és a védett építészeti örökség helyreállítása. Paks közigazgatási területén a helyi egyedi vagy területi védelem alatt álló épületek, épületrészek és műtárgyak tulajdonosai igényelhetnek támogatást a 2026-os év második félévi pályázatán. A támogatás a külső homlokzatok, tetők, nyílászárók, kerítések és kapuk felújítására, valamint a szerkezeti állékonyságot biztosító munkákra használható fel. A pályázat benyújtási határideje október 31-e, a részletes kiírás és a védett értékek listája a paks.hu oldalon érhető el, a kérdésekkel pedig a főépítési csoportot lehet keresni. Mint minden évben, így 2026-ban is szeptember 1-én kezdődik a tanítási időszak, ami idén keddre esik. Korábbi években többször előfordult, hogy ezzel egyidejűleg új menetrendváltozatot vezetett be a Paksi Közlekedési Kft. Apró módosításokkal. Idén azonban ilyen nem történt, ezért a társaság most nem változásról számol be, hanem csak felhívja utasainak figyelmét, hogy a megszokott és érvényben lévő menetrendben jövő hét kettől ismét a tanítási időszakra vonatkozó jelzéseket kell keresni, ami a gyakorlatban két fontos változást jelent a nyári időszakhoz képest. Szeptember 1-től kezdődően az eddig 1-es néven a strandi közlekedői járatok ismét 1-es néven fognak indulni a Gesztenyés utcából, a nyár végével bezáró Ürgemezei strand érintése nélkül. Azokon a hétköznapokon, amikor nincsen jogszabályban elrendelt őszi, téli vagy tavaszi tanítási szünet, ismét közlekedni fognak az 1A járatok. Ezzel a korábban megszokott évközi közlekedési rend áll vissza, a menetrend megváltozása nélkül. A kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengeidénes Kulturális Központ szervezésében nyárbúcsúztató vigadalommal köszön el Paks a nyártól. Az eseményt jövő hét hétfőn, vagyis augusztus 31-én tartják meg az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. Az eseményre mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, hogy az iskola kezdés előtti utolsó napon még kiélvezhessék a vakációt. A Paksi Ökocsiga játszóház jóvoltából pedálos gokártok, vonatos terepasztal, virtuális játékok és autószimulátorok biztosítják az élményeket, viszont aki nyugalmasabb programra vágyik, az csatlakozhat a kézműves foglalkozásokhoz és a kreatív sarokhoz.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett. Daniels a középiskolai évei után a Montana csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együtteséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezon produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattonót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Mondak konferencia MVP címet. Játszott a University of New Hampshire csapatában is, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét, szenior idényében pedig elnyerte az Amerika East konferencia évjátékosa díjat, és kétszer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. Szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét Izraelben kezdte, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Sedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt Clarence Daniels.
2: I'm from Minneapolis, Minnesota.
3: Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni. Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani, ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitásom. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól tudok dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődni, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat, és új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki vadonatúj módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Ezekről a témákról biztosan szó lesz, de megvizsgáljuk majd a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait is. Megnézzük azt is, hogy a Duna teljes szakaszán hány vízlépcső működik, és Európa déli régióiban a nyári tűzesetek valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig, ezt állítja egy friss tanulmány. Természetesen ezzel is fogunk foglalkozni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: rádiód. Paks FM.
1: What's up, it's Halsey.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összeköt.
1: Összeköt.

0: Paks kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összeköt.
1: Nagyon szeretem.
0: Paks FM.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.